Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most Sam Feld barátunkkal bulizunk együtt, aki ugye ott volt a születésnapi fesztiválunkon a 2026-os buliban. Többször járt már egyébként Magyarországon, több zenei fesztiválon, és amikor Kygo a világkörüli turnéján volt 2024-ben, és fellépett az MVM Dome-ban, akkor többek között Sam Feld volt a warm-up DJ, meg Clanker Russell is. Őt hozom most, ezt a dalt is hozta a Budapest Parkba. Ez a Heart Like Mine.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban és éjszaka is, és ebben az órában itt volt már egy olyan nemzetközi sztár DJ, akivel bulisztunk együtt Rádió 1 születésnapi fesztiválon, konkrétan idén, Sam Felt. Akkor hozom az egyik tavalyi fellépőnket, Joel Corryt, aki azóta is minden landolás után a koncert helyszín előtt elmegy gyúrni egy fitnessterembe, és utána áll a lemezjátszók mögé. Ez a Stay a Little Longer.

0: aktívan részt vesznek az unokáik életében, idősebb korban általában jobb memóriával és fejlettebb nyelvi készségekkel rendelkeznek, írja a ScienceDaily.com egy tanulmány alapján, amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság publikált. A kutatók szerint a rendszeres szellemi és érzelmi bevonódás hozzájárulhat a kognitív hanyatlás lassításához. A felmérés során csaknem 2900 nagyszülő adatait, reakcióit elemezték. Azt vizsgálták, hogy az érintett időskorú emberek gondoskodtak-e unokáikról az elmúlt évben, és hogyha igen, akkor milyen formában. Az eredmények egyértelmű képet mutattak. Az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Ezek az eltérések akkor is megfigyelhetők voltak, amikor az életkort, az egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket vettek alapul. A legmeglepőbb eredmény viszont az volt, hogy nem a gondozás intenzitása vagy típusa számított igazán, hanem a gondoskodásban való részvétel élménye. További vizsgálatokra van szükség, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy az előnyök nem konkrét feladatokhoz, hanem a nagyszülői szerephez kapcsolódnak. A tanulmányban azt írják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen környezetben valósul meg a gondozás. Az önként vállalt, támogató, családi közegben végzett gyermekfelügyelet egészen más hatással lehet a nagyszülők mentális egészségére, mint az, amikor a gondozás kényszerként, stresszforrásként vagy támogatás nélküli teherként jelenik meg.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexha például, aki Dua Lipa, brit énekesnőhöz hasonlóan szintén albán származású, ezen kívül túl sok közös nincs bennük, mert még Dua Lipát általában úgy szokták emlegetni, hogy a legnormálisabb popstár, nincsenek ugye botrányai, botrányos beszólásai, Bibi Rexhánál nincsen PR szűrő, hogyha valami tényleg így átvillan a fején, azonnal kírja a Twitterre vagy a közösségi médiába. Rendszeresen is név szerint szokott márkákat, tervezőket vagy a saját kiadóját is támadni, na de valószínűleg ezt a kendőzetlen őszinteséget szeretik benne sokan. Ez most az aktuális kedvenc tőle.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, és hát vele kapcsolatban már többször mondtam, hogy na, ő az az énekesnő, akinek játsszák a dalait a világ nagy zenei rádiói, közben pedig bármikor ott van a helye a Montreux Jazz Fesztiválon a nagy színpadon. Július 3-án életében harmadjára is fellépett a 60. évfordulós kiadás megnyitóján. Sztár vendégek is voltak vele a színpadon, például Mark Ronson, az Uptown Funk-ot közösen lenyomták, és Alicia Keys is csatlakozott hozzá. Hát, nagyon nagy kaliber a nő. Ray és a Where's My Husband? Ezt azon most.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Négy komoly félelme van a magyaroknak. A magyar társadalom 16-tól 59 éves korosztálya szerint ismerőseik 80%-a fél valamitől. Mondom, hogy mik a leggyakoribb félelmek. Az első a tériszony. A fóbiák toplistájának első helyezettje a tériszony, más nevén akrofóbia. A magyar lakosság 36%-át érinti. A magasságoktól való félelem nem csupán akkor jelentkezhet, amikor valaki egy hegytetőn vagy egy kilátó toronyban áll, hanem akár már egy felüljárón történő átkeléskor is. A tériszonnyal élők gyakran tapasztalnak olyan fizikai tüneteket is, mint például a szédülés, az izzadás és a szorongás. A második a pókiszony. Az arachnofóbia a második helyen áll a magyar fóbiák listáján, a lakosság 23%-át érinti. Noha a pókok többsége ártalmatlan, sokak számára már a látványuk is rettegést kelt. Egyeseknél a pókféle puszta jelenléte kiváltja a menekülési ösztönt, és azonnal messzire próbálnak kerülni tőlük, gyakran irracionálisan felnagyítva az általa okozott veszélyt. A fogorvos a következő, a fogászati beavatkozásoktól való félelem a magyar lakosság 20%-át érinti. Ez egy olyan specifikus félelem, amely gyakran gyerekkori rossz tapasztalatokból fakad. Sok embernél már a fogorvosi rendelő szaga, a fúró hangja vagy a steril környezet látványa is előhozza a szorongást. Ez a fajta félelem nem csupán a fájdalomtól való rettegésről szól, hanem az irányítás elvesztésének érzéséről is, ami a kezelések során gyakran előfordul. Sajnos sok esetben ez a fóbia oda vezet, hogy az emberek kerülik a fogászati látogatásokat, ami bizony hosszú távon komoly egészségügyi problémákat eredményezhet. Klausztrofóbia. A zárt terektől való félelem szintén 20%-ban van jelen a magyaroknál. Be kell szállni egy liftbe, és ahogy becsukódik az ajtó, hirtelen minden lélegzetvétel nehézkessé válik, a szív szaporánk kalapál, és mindent elönt a szorongás. Ez az érzés jellemzi a klausztrofóbiával élőket, akik gyakran kerülik az olyan szituációkat, ahol zárt terekbe kényszerülnek, legyen szó egy vasúti alagútról, vagy akár magáról a vonatról.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

is next. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift és az Opelight például. Metafora hegyek egyetlen dalban, ezt már megszokhattuk az énekesnőtől. Az opalit nem egy természetes ásvány, hanem egy ember által készített opálhatású üveg, és Taylor egy interjúban elárulta, hogy pont ezért választotta ezt a címet. Az opalit egy mesterséges opál, és a boldogság is lehet mesterséges, amit saját magunknak építünk fel. Taylor Swift, Opelight, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy Ed Sheeran és a Camera a Siri Remixben, a folytatásban. A dal fő mondani valója egyébként az, hogy az élet igazán fontos pillanatait átélni, és nem lefényképezni kell. Mondjuk érdekesség, hogy Ed Sheerannek volt már korábbi dala, a Photograph, ami pont arról szólt, hogy milyen sokat tud segíteni egy fotó, hogyha hiányzik valamelyik szerettünk. Szóval lett ebből egy klubkompatibilis változat Sirinek köszönhetően. Ed Sheeran, Camera, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Mai sláger megy, a folytatásban pedig egy olasz, egy francia és egy brit DJ. Úgy kezdődik, mint egy vicc, bemennek a kocsmába, de nem, hozom őket szépen egymás után. Alex Kenji, David Guetta, Duc Dumont, most a Bambolé, az igazán korán kellőknek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Könyvfesztivál zajlik a hétvégén Fonyódon. Zalai vállalkozók segítségét kérik a rászoruló gyerekek iskola kezdéséhez. Kánikula várható a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A hétvégén rendezik meg a második Fonyódi Könyvfesztivált. A szaploncai sétányon könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, szakmai beszélgetésekkel, dedikálásokkal, gyerekprogramokkal és akusztikus koncerttel is várják az érdeklődőket, olvasható az esemény közösségi oldalán. Emellett örömfestéssel és irodalmi esttel is készülnek a szervezők, és egy természetvédelmi sarok is lesz a helyszínen, ahol a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetnek, a Nők a Balatonért Egyesület Fonyódi csoportjának és a Balaton Felvidéki Nemzeti Parknak a munkáját lehet megismerni. A szervezők felhívták a fesztiválra érkezők figyelmét arra, hogy a rendezvény közvetlen közelében a múzeum alatti erdős területen, a Kossuth erdőben lesznek parkolásra kijelölt helyek, amelyeket ingyen használhatnak az autósok, emellett kisvonattal, busszal és akár hajóval is lehet érkezni a helyszínre. Idén is elindította az Egy táska esély elnevezésű jótékonysági programját a Zalavár megyei kereskedelmi és iparkamara. Az a céljuk, hogy segítsék a pályaválasztás előtt álló gyermekvédelmi gondoskodásban élő diákok iskola kezdését, ezért a zalai vállalkozóktól és munkaszervezetektől várnak tanszerekkel megtöltött iskolatáskákat, kifejezetten 6., 7. és 8. osztályos gyerekek számára. Olvasható a Zalavár megyei kereskedelmi és iparkamara honlapján, ahol a szükséges tanszerek listája is megtalálható. Az iskolatáskákat július 31-ig lehet leadni Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Keszthelyen, Lentiben vagy Zalaszentgróton a kamara ügyfélszolgálati irodáiban. Tavaly 51 gyereknek segítettek az adományozók. Ma van a népesedési világnap, amikor az ENSZ a túlnépesedés veszélyeire hívja fel a figyelmet. Jelenleg több mint 8 milliárdan élnek a Földön, és 2080-ig még többen lehetünk. Hazánkban viszont 1981 óta fogy a népesség, ezt mondta rádiónak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője.
3: A idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja, az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű.
2: Kánikulára számíthatunk a következő napokban. A hétvégén sokat süt majd a nap Zalavár megyében, és csak holnap lehetnek kisebb frissítő záporok. 30-32 fokig melegszik a levegő, éjszakánként pedig 16-18 fok várható. A jövő hét is nyári idővel indul, hétfőn, kedden és szerdán is sok napsütésben bízhatunk. Esők nem áztatnak majd minket, és egyre melegebb lesz. A hét első napjaiban 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Magas az UV-sugárzás, óvni kell a bőrünket a szabadban.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Az unokázás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát. Az Amerikai Pszichológiai Társaság által végzett vizsgálat során az unokáikról gondoskodó

0: szülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi készségeket mérő teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Egyes kutatások szerint az unokákkal való együttlét jótékony hatással lehet az időskori agyműködésre, így a demencia kialakulására is jóval kevesebb az esély. Azok a nagy szülők, akik aktívan részt vesznek az unokáik életében, idősebb korban általában jobb memóriával és fejlettebb nyelvi készségekkel rendelkeznek, írja a ScienceDaily.com egy tanulmány alapján, amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság publikált. A kutatók szerint a rendszeres szellemi és érzelmi bevonódás hozzájárulhat a kognitív hanyatlás lassításához. A felmérés során csaknem 2900 nagyszülő adatait, reakcióit elemezték. Azt vizsgálták, hogy az érintett időskorú emberek gondoskodtak-e unokáikról az elmúlt évben, és hogyha igen, akkor milyen formában. Az eredmények egyértelmű képet mutattak. Az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Ezek az eltérések akkor is megfigyelhetők voltak, amikor az életkort, az egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket vettek alapul. A legmeglepőbb eredmény viszont az volt, hogy nem a gondozás intenzitása vagy típusa számított igazán, hanem a gondoskodásban való részvétel élménye. További vizsgálatokra van szükség, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy az előnyök nem konkrét feladatokhoz, hanem a nagyszülői szerephez kapcsolódnak. A tanulmányban azt írják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen környezetben valósul meg a gondozás. Az önként vállalt, támogató, családi közegben végzett gyermekfelügyelet egészen más hatással lehet a nagyszülők mentális egészségére, mint az, amikor a gondozás kényszerként, stresszforrásként vagy támogatás nélküli teherként jelenik meg.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Lady Gaga és az Abrakadabra. Azt a dalt hozom most az énekesnőtől, ami a nagy visszatérése volt, hát még 2025-ben a mélyen megjelenésével, a picit sötétebb, dark popos, industriálisabb pop gyökereihez. Bár a feketeöves Gaga rajongók már hallottak ebből a dalból korábban is részletet, a 2024-es párizsi olimpia idején a hotel szobája ablakából egy rövid részletet játszott le a dalból, ami azóta meghódította a világot, ezt hozom a Rádió 1-en.

0: Rossz.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: What I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát bátran tervezhetünk strandolást a hétvégére, a Rádió 1-esek a mai napra is, akár 32 fokos csúcs, azt néztem, de a fényvédelemről gondoskodjunk, mert nagyon erős lesz az UVB sugárzás, azt is néztem. Purple Disco Machine és a Beat of Your Heart, ezzel indulunk a tudáspercek után.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Négy komoly félelme van a magyaroknak. A magyar társadalom 16-tól 59 éves korosztálya szerint ismerőseik 80%-a fél valamitől. Mondom, hogy mik a leggyakoribb félelmek. Az első a tériszony. A fóbiák toplistájának első helyezettje a tériszony, más nevén akrofóbia. A magyar lakosság 36%-át érinti. A magasságoktól való félelem nem csupán akkor jelentkezhet, amikor valaki egy hegytetőn vagy egy kilátó toronyban áll, hanem akár már egy felüljárón történő átkeléskor is. A tériszonnyal élők gyakran tapasztalnak olyan fizikai tüneteket is, mint például a szédülés, az izzadás és a szorongás. A második a pókiszony. Az arachnofóbia a második helyen áll a magyar fóbiák listáján, a lakosság 23%-át érinti. Noha a pókok többsége ártalmatlan, sokak számára már a látványuk is rettegést kelt. Egyeseknél a pókféle puszta jelenléte kiváltja a menekülési ösztönt, és azonnal messzire próbálnak kerülni tőlük, gyakran irracionálisan felnagyítva az általa okozott veszélyt. A fogorvos a következő, a fogászati beavatkozásoktól való félelem a magyar lakosság 20%-át érinti. Ez egy olyan specifikus félelem, amely gyakran gyerekkori rossz tapasztalatokból fakad. Sok embernél már a fogorvosi rendelő szaga, a fúró hangja vagy a steril környezet látványa is előhozza a szorongást. Ez a fajta félelem nem csupán a fájdalomtól való rettegésről szól, hanem az irányítás elvesztésének érzéséről is, ami a kezelések során gyakran előfordul. Sajnos sok esetben ez a fóbia oda vezet, hogy az emberek kerülik a fogászati látogatásokat, ami bizony hosszú távon komoly egészségügyi problémákat eredményezhet. Klausztrofóbia. A zárt terektől való félelem szintén 20%-ban van jelen a magyaroknál. Be kell szállni egy liftbe, és ahogy becsukódik az ajtó, hirtelen minden lélegzetvétel nehézkessé válik, a szív szaporán kalapál, és mindent elönt a szorongás. Ez az érzés jellemzi a klausztrofóbiával élőket, akik gyakran kerülik az olyan szituációkat, ahol zárt terekbe kényszerülnek, legyen szó egy vasúti alagútról, vagy akár magáról a vonatról.
2: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most az amerikai szupersztár Ray Dalton, aki félig mexikói az anyukája oldaláról, félig pedig afroamerikai. A zenei karrier felé először egy tanárat terelgette, mindössze 6 éves korában. A Seattle-i gyerekkorus oszlopos tagja lett a kis Ray, és a középsulis évek alatt is folyton csak énekelt, ha épp nem teniszezett. Ez most egy szerelmes dal tőle, a Blood Running.

0: Rádió ez csak igazi mai sláger megy a nagyon korán kellőknek is, és David Gettaék után maradunk még a Star DJ-knél, hozom Sam Feltet, és bár hétvége van, de senkit nem hagyunk Balázsék pillanatok nélkül. Ezen a szombaton sem, jön majd a Balázsék Weekend 8 órától, 10 órától pedig indul a Rádió egy Top 50, amiből kiderül, hogy hanyadik ezen a héten Sam Felt és a Rosalind bokájával közös Hard Like Mine. Ezt hozom már is.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újra látogatható a Helikon Park, befejeződött a felújítása. Egyelőre nem várható szúnyoginvázió a Balatonnál, napos meleg időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Hivatalosan is elkészült a Helikon Park, ezt a város polgármestere jelentette be a közösségi oldalán. Tóth Gergely arról számolt be, hogy ezentúl mindenki látogathatja a parkot, mert véget értek a munkálatok a területen. A város vezetése civilekkel együtt tisztította meg Keszthely ikonikus parkját, új ágyásokat alakítottak ki, amelyekbe rózsákat ültettek, emellett több fát is mentesítettek a borostyántól, 120 új fát ültettek, és sétányokat, napozóteraszt és egy új szigetet is kialakítottak. A parkban kikerült 30 darab tábla is, amelyen a Helikon Parkról és a természetről tájékozódhatnak az érdeklődők. A zöld terület új kukákkal is bővült, illetve új padokat és pihenőhelyeket helyeztek ki, számolt be róla korábban a Keszthelyi Televízió. Egyelőre kevés a szúnyog a Balatonnál, így nincs szükség a gyérítésükre, erről ír a közösségi oldalán a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóközpont. A posztjuk szerint a rajzásra érett lárvaállomány sűrűsége a becslések szerint négyzetméterenként nagyjából 2-300 egyed, vagyis még kevesen vannak ahhoz, hogy tartós, erősen zavaró rajzások alakuljanak ki. Ezért az előttünk álló nagyjából egy hónapban inkább elvétve számíthatunk árva szúnyogokra. Ráadásul a közlemény szerint szokatlanul egyenletes a lárvák eloszlása a tó, így nem várható olyan tömeges szúnyoginvázió, mint a tavalyi évben, amikor sok helyen nem lehetett kiülni a teraszokra, vagy nem lehetett sétálni a part közelében az árva szúnyogok tömeges rajzása miatt. Ma van a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz a reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, ezt mondta rádiónknak Fekete Péter, a fővárosi nagy cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget. De az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Egyre melegebb napok jönnek. Ma estig sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőkre sem kell számítani, maximum a szél hűsíthet minket egy kicsit. Ma 30-32 fokig melegszik a levegő, este pedig 16-18 fok valószínű. Holnap is hasonló időnk lesz, de kisebb záporok előfordulhatnak, hétfőtől pedig száraz napokra számíthatunk, és a napos időben 32-34 fokot is mérhetünk. A hétvégén sokan hűsölnek a Balaton partján, a víz Gyenes-Diás környékén 23 fokos.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, korán reggel is. A mikrofonnál Kismárti, és hozom a Sugar Daddy-t, Accent és Tóth Abigail közös dalát. Hát maga a dal nem a Sugar Daddy-kről szól, a szponzorokról, az idősebb férfiakról, vastag pénztárcával, hanem azokról a nőkről, akik ezekre a férfiakra szakosodtak. Sugar Daddy Bait. Lehetne akár Gold Digger is a címe. Csak akkor máshogy jönnek ki a rím. Tóth Abigail, Accent, Sugar Daddy, de Bibi Rexát is hozom nem sokára.

Milky Chance, Stolen Dance. Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Hétvégén is Balázsék pillanatok is közelednek 8 órától, Balázsék Weekend. 10 órától indul a rádió egy Top 50, most Király Tamással, Györke Attila pihent ezen a héten, de jövő héten visszakapjuk Attist szűnni nem akaró jókedvel és lendülettel. Kiderül a Top 50-es listánkból az is, hogy hanyadik ezen a héten Bibi Rexa és a New Religion, a dal, amit először a rádió egyes DJ-k vezettek be a köztudatba. Cookie két óránát mixel ma. A Before Party Show is jön majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyár végéig sűrűbben járnak a hajók Fonyód és Badacsony között, Hévíz népszerűsítik az influencerek a közösségi oldalakon, igazi nyári idő várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ezentúl sűrűbben járnak a Bahart hajói, augusztus végéig meghosszabbított főszezoni járatokkal és népszerű programhajókkal is várja az utasokat a Balatoni Hajózási ZRT, olvasható a honlapjukon. Az idei menetrendi járatok közül a legforgalmasabb a Fonyód-Badacsony és a Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalokon közlekedő hajó, ezért ezekből napi 10 járatpárral lehet közlekedni. Emellett a Bahart sétahajóit 15 kikötőben lehet igénybe venni, 8 kikötőből gyerekhajó, 9-ből pedig bulihajó indul. A Bahar tájékoztatása szerint a bringások idén kedvezményesen utazhatnak több kerékpáros barát útvonalon, a kajla útlevelüket felmutató alsós gyerekek pedig ingyen szállhatnak fel a menetrendi hajókra. Egyébként idén már 730 ezer utast szállítottak a balatoni hajók. Influencerek népszerűsítik Hévízt. Egész hónapban zajlik a Hévíz álommeló elnevezésű turisztikai kampány, amelynek keretében hazai tartalomgyártók töltenek a városban 4 napot, majd a saját közösségi oldalaikon számolnak be arról, hogy hogyan érezték magukat, írja a Hír Balaton. A programban résztvevők bármit kipróbálhatnak, amit szeretnének, a gasztronómiai különlegességektől kezdve a prémium wellness kezeléseken át az e-bike túrákig és a hangulatos városi sétákig. Múlt héten 2 influencer tapasztalta meg a város hangulatát, a héten pedig újabb vendégek érkeznek a városba, de a kampány a következő hetekben sem áll meg, vagyis a nyár folyamán Hévíz folyamatosan jelen lesz a legnépszerűbb közösségi platformokon. Itt a fesztivál szezon, ezért a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az egyik legnagyobb veszélyt a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztályvezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz, az alkohol és az energiaital, az együttesen nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Kánikulára számíthatunk a következő napokban, a hétvégén sokat süt majd a nap Zalavár megyében, és csak holnap lehetnek kisebb frissítő záporok. 30-32 fokig melegszik a levegő, éjszakánként pedig 16-18 fok várható. A jövő hét is nyári idővel indul, hétfőn, kedden és szerdán is sok napsütésben bízhatunk, esők nem áztatnak majd minket, és egyre melegebb lesz, a hét első napjaiban 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Magas az UV-sugárzás, óvni kell a bőrünket a szabadban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1!

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most a két jól fésült poszter fiú, Lukasz és Félix Németországból, vagyis a Fastboy tesó páros. Ne tévessze meg a látszat, egyáltalán nem üres fejű szép fiúkról van szó. Nagyon tehetségesek, tök jól énekelnek, dalokat szereznek, DJ-k, producerek, és hát egyfajta EDM terápia az, amit ők csinálnak, mert hogy a dalaikban sokszor a mentális egészségünkre is gondolnak, pozitív üzeneteket hordoz ez a dal is. Az élet szép, még akkor is, hogyha néha ezt nem veszük észre. Jön a Good Life!

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy Tibiék Lepsényből hallgatnak minket, azt írta SMS-ben, hogy bográcsos buli lesz, és már most elkezdődtek az előkészületek. Hát Tibi, tényleg jókorán felkeltél, jó zene szóljon akkor hozzám, hozom Lost Frequencies-t. Sometimes I believe, at times I'm wishing

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Miénk lett a

0: A szeletelt karátszalámi csak 499 forint, a Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
1: Bobó Fun Park, a nyár fix programja a Balatonnál. Kánikula, ugorj be, strand előtt vagy után. Esik, akkor is vár a fedett aréna. Ninja pálya, trambulin, mászófal, kötélpálya, virtuális valóság, élmények több korosztálynak. Vásd meg a jegyet online most 5% kedvezménnyel. Bobó Fun Park.
2: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
3: Utazz velünk a középkorba sümegen! Megújult történelmi lovasjátékok, mongol lovas kaszkadőrsó és középkori lakomák várnak július 14-től heti 4 alkalommal. Fedezd fel a sümegi vár interaktív kiállításait, a számos múzeumot és lovakkori látnivalót, az életre kelt középkori hétköznapokat, és kóstold meg a magyaros ízeket a várcsárdában. Sümeg. Kalandok és élmények az egész családnak. www.hotelkapitány.hu.
4: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló friss, marinált csirkefelső combfilé 13% kedvezménnyel 1299 forint. Mindig Aldi.
5: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
6: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
5: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Könyvfesztivál zajlik a hétvégén Fonyódon. Zalai vállalkozók segítségét kérik a rászoruló gyerekek iskola kezdéséhez. Kánikula várható a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A hétvégén rendezik meg a második Fonyódi Könyvfesztivált. A szaploncai sétányon könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, szakmai beszélgetésekkel, dedikálásokkal, gyerekprogramokkal és akusztikus koncerttel is várják az érdeklődőket, olvasható az esemény közösségi oldalán. Emellett örömfestéssel és irodalmi esttel is készülnek a szervezők, és egy természetvédelmi sarok is lesz a helyszínen, ahol a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetnek, a Nők a Balatonért Egyesület Fonyódi csoportjának és a Balaton Felvidéki Nemzeti Parknak a munkáját lehet megismerni. A szervezők felhívták a fesztiválra érkezők figyelmét arra, hogy a rendezvény közvetlen közelében a múzeum alatti erdős területen, a Kossuth erdőben lesznek parkolásra kijelölt helyek, amelyeket ingyen használhatnak az autósok, emellett kisvonattal, busszal és akár hajóval is lehet érkezni a helyszínre. Idén is elindította az Egy táska esély elnevezésű jótékonysági programját a Zalavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az a céljuk, hogy segítsék a pályaválasztás előtt álló gyermekvédelmi gondoskodásban élő diákok iskola kezdését, ezért a zalai vállalkozóktól és munkaszervezetektől várnak tanszerekkel megtöltött iskolatáskákat, kifejezetten 6., 7. és 8. osztályos gyerekek számára. Olvasható a Zalavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, ahol a szükséges tanszerek listája is megtalálható. Az iskolatás július 31-ig lehet leadni Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Keszthelyen, Lentiben vagy Zalaszentgróton a Kamara ügyfélszolgálati irodáiban. Tavaly 51 gyereknek segítettek az adományozók. Ma van a népesedési világnap, amikor az ENSZ a túlnépesedés veszélyeire hívja fel a figyelmet. Jelenleg több mint 8 milliárdan élnek a Földön, és 2080-ig még többen lehetünk. Hazánkban viszont 1981 óta fogy a népesség, ezt mondta rádiónak Kovács Marce, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője.
3: A idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka, hogy csökkenő gyermekszám. A születésszámok két tényező alakít, az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű.
2: Egyre melegebb napok jönnek, ma estig sok napsütés várható.

0: szinte felhők sem lesznek az égen, így esőkre sem kell számítani, maximum a szél hűsíthet minket egy kicsit. Ma 30-32 fokig melegszik a levegő, este pedig 16-18 fok valószínű. Holnap is hasonló időnk lesz, de kisebb záporok előfordulhatnak, hétfőtől pedig száraz napokra számíthatunk, és a napos időben 32-34 fokot is mérhetünk. A hétvégén sokan hűsölnek a Balaton partján, a víz Gyenes-Diás környékén 23 fokos.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Nagyon kellemes szombat reggelt mindenkinek, Király Tamás magyar hangja. Kis Márti vagyok ebben az órában, és együtt rádiózunk még, ugye 8 órától Balázsék kacagtató pillanatai, Balázsék Weekend, és azt néztem, hogy ma lesz a hét legmelegebb napja. 32 fok. Hát ez így a hőkupola után megmosolyogtató, hogy melegről beszélünk, de ilyen 31-2 fokokra berendezkedhetünk az elkövetkező időszakban. Matt Sasserit hozom a folytatásban. Ez az It Feels So Good.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Szerintem mindenkinek az életében volt már nagyon furcsa munka, amit akár tinédzserként, középiskolásként végzett. A már is hallható Taylor Swiftnek is volt egy ilyen. Az első munkahelye imádkozó sáska ellenőr. Van ilyen. Utána néztem True Story. Taylor egy karácsonyfa farmon nőtt fel Pennsylvániában, és mivel kislányként még túl kicsi és gyenge volt ahhoz, hogy a nehéz fejünket pakolja, be kellett segíteni a bizniszben, különleges feladatot kapott. Neki kellett becsipegetnie az imádkozó sáskák tetetokjait a fákról, mielőtt azokat eladták, nehogy a gyanútlan vásárlók nappaliában keljenek ki a rovarok. Hány karácsony megmentett már kislányként? Hosszú volt az út a szupersztárságig, őt hozom most, ez az Opelite.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A közvetlen folytatásban, a hírek után pedig olyan Rádió 1-es DJ-k, akikkel sokat találkozhatunk az elkövetkező időszakban, mert hogy javában tombol a fesztivál szezon, Stadium X, Metzger Victoria, Let You Let Me Go jön nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Yo, what's up? This is Mike Posner.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újra látogatható a Helikon Park, befejeződött a felújítása. Egyelőre nem várható szúnyoginvázió a Balatonnál, napos meleg időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Hivatalosan is elkészült a Helikon Park, ezt a város polgármestere jelentette be a közösségi oldalán. Tóth Gergely arról számolt be, hogy ezentúl mindenki látogathatja a parkot, mert véget értek a munkálatok a területen. A város vezetése civilekkel együtt tisztította meg Keszthely ikonikus parkját, új ágyásokat alakítottak ki, amelyekbe rózsákat ültettek, emellett több fát is mentesítettek a borostyántól, 120 új fát ültettek, és sétányokat, napozó teraszt és egy új szigetet is kialakítottak. A parkban kikerült 30 darab tábla is, amelyen a Helikon Parkról és a természetről tájékozódhatnak az érdeklődők. A zöld terület új kukákkal is bővült, illetve új padokat és pihenőhelyeket helyeztek ki, számolt be róla korábban a Keszthelyi Televízió. Egyelőre kevés a szúnyog a Balatonnál, így nincs szükség a gyérítésükre, erről ír a közösségi oldalán a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóközpont. A posztjuk szerint a rajzásra érett lárvaállomány sűrűsége a becslések szerint négyzetméterenként nagyjából 2-300 egyed, vagyis még kevesen vannak ahhoz, hogy tartós, erősen zavaró rajzások alakuljanak ki. Ezért az előttünk álló nagyjából egy hónapban inkább elvétve számíthatunk árva szúnyogokra. Ráadásul a közlemény szerint szokatlanul egyenletes a lárvák eloszlása a tó, így nem várható olyan tömeges szúnyoginvázió, mint a tavalyi évben, amikor sok helyen nem lehetett kiülni a teraszokra, vagy nem lehetett sétálni a part közelében az árva szúnyogok tömeges rajzása miatt. Ma van a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz a reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, ezt mondta rádiónknak Fekete Péter, a fővárosi nagy cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget. De az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Kánikulára számíthatunk a következő napokban. A hétvégén sokat süt majd a nap Zalavár megyében, és csak holnap lehetnek kisebb frissítő záporok. 30-32 fokig melegszik a levegő, éjszakánként pedig 16-18 fok várható. A jövő hét is nyári idővel indul, hétfőn, kedden és szerdán is sok napsütésben bízhatunk, esők nem áztatnak majd minket, és egyre melegebb lesz. A hét első napjaiban 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Magas az UV-sugárzás, óvni kell a bőrünket a szabadban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kiss Márti, Király Tamás ugye ma pihen.
1: Ez így van.
0: 10 óra után viszont lesz a Rádió 1 Top 50-ben, Györke Attila pedig hát jövő héten visszatér az éterben. Most pedig Kámrád barátunkat hozom. 2025-ben, vagyis a tavalyi évben nagyon emlékezetes volt, amikor ellátogatott hozzánk Kámrád a stúdióban. Nagyon jó fej volt, tehát akkor volt friss ez a dala, a Be Mine. Hozott magával egy kis gitárt, ami olyan pici volt, mint egy ukulele, és lazán, ahogy megérkezett hozzánk, mindenféle komolyabb zenei kíséret nélkül a kis gitárjával előadta ezt a dalt, a Be Mine-t.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 8 óra után pedig Balázsék Weekend, extra pillanatok, például, hogyha valaki újra meghallgatna a lokátoros, telefonos lokátoros adást, erre már nem kell sokat várni, és mivel szombat van, nem maradhat el a Rádió 1 Top 50, én jövök majd újra vissza 12 órától, és Cookie Weekend Show is lesz 5 órától.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: És a döntő pillanat.
2: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia, valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Most figyelj, ugyanis a HADA elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a HADA napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a HADA.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Idén újra jön a Bor Zene Zala. Július 16-a és 18-a között bulizz velünk a Kis Balatonnál. 3 napon át élő koncertek, zalai borok és igazi nyári fesztivál hangulat vár. Színpadon Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Mája Lex és a Sler, Parnogrász, valamint Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek kányavari.mytix.hu.
8: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcán.
9: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
10: A Big George Property bemutatja. Új lakások 10 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
11: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör 2 darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
12: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
13: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
12: A MOHU szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
14: Stari, a Balaton sere. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
15: Az 50 legjobb. Igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: békahajók, fonyód és badacsony között, Hévíz népszerűsítik az influencerek a közösségi oldalakon, igazi nyári idő várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ezentúl sűrűbben járnak a Bahart hajói, augusztus végéig meghosszabbított főszezoni járatokkal és népszerű programhajókkal is várja az utasokat a Balatoni Hajózási ZRT, olvasható a honlapjukon. Az idei menetrendi járatok közül a legforgalmasabb a Fonyód-Badacsony és a Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalokon közlekedő hajó, ezért ezekből napi 10 járatpárral lehet közlekedni. Emellett a Bahart sétahajóit 15 kikötőben lehet igénybe venni, 8 kikötőből gyerekhajó, 9-ből pedig bulihajó indul. A Bahar tájékoztatása szerint a bringások idén kedvezményesen utazhatnak több kerékpáros barát útvonalon, a Kajla útlevelüket felmutató alsós gyerekek pedig ingyen szállhatnak fel a menetrendi hajókra. Egyébként idén már 730 ezer utast szállítottak a balatoni hajók. Influencerek népszerűsítik Hévízt. Egész hónapban zajlik a Hévíz álommeló elnevezésű turisztikai kampány, amelynek keretében hazai tartalomgyártók töltenek a városban 4 napot, majd a saját közösségi oldalaikon számolnak be arról, hogy hogyan érezték magukat, írja a Hír Balaton. A programban résztvevők bármit kipróbálhatnak, amit szeretnének, a gasztronómiai különlegességektől kezdve a prémium wellness kezeléseken át az e-bike túrákig és a hangulatos városi sétákig. Múlt héten két influencer tapasztalta meg a város nyári hangulatát, a héten pedig újabb vendégek érkeznek a városba, de a kampány a következő hetekben sem áll meg, vagyis a nyár folyamán Hévíz folyamatosan jelen lesz a legnépszerűbb közösségi platformokon. Itt a fesztivál szezon, ezért a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az egyik legnagyobb veszélyt a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztályvezetője.
1: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz, az alkohol és az energiaital. Az együttesen nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
0: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Egyre melegebb napok jönnek. Ma estig sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőkre sem kell számítani, maximum a szél hűsíthet minket egy kicsit. Ma 30-32 fokig melegszik a levegő, este pedig 16-18 fok valószínű. Holnap is hasonló időnk lesz, de kisebb záporok előfordulhatnak, hétfőtől pedig száraz napokra számíthatunk, és a napos időben 32-34 fokot is mérhetünk. A hétvégén sokan hűsölnek a Balaton partján, a víz Gyenes-Diás környékén 23 fokos.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend.
4: Egy jól mondja valaki, jót írt Gábor, azt írja, hogy petíciót Zsülnek, nyomjuk ki a lokátort, és nézzük meg, hogy mikor keresi az asszony.
5: Tényleg, ez Zsül, kapcsold már ki.
4: Ugye? Mert annának szép végszava volt, tehát Zsül egy picit úgy szabad ember, hogy azért közben van egy lokátor. Azért az úgy egész más. Egész más. Ki utazik még lokátorföldön, őszintén?
6: Én is.
4: Oda-vissza lokátor?
5: Oda-vissza
4: lokátor.
6: Nem, majd ő követhet engem, én nem
4: követhet. Nem tudom már, csak kérdezem. Tehát oda-vissza lokátor.
5: Nálunk családi lokátor.
4: Családi lokátor, minden, mindenki lát.
5: Benne, így vagy.
4: Mindenki lát mindenkit. Mindenki
6: az, aki kinyomja a lokátort, az csak rosszban sántikálhat. Én csak ezt tudom mondani nekem.
5: Julus!
4: Ezzel azért én nem értek teljesen egyet.
6: És akkor miért nem zavar, hogy tudják, hogy hol vagy?
4: De várjátok, de nem az, hogy zavar. Tehát ez, nem
5: de
4: értek.
5: Zavar?
4: Igen.
5: Hát nem, hát azért nem kapcsolod be. Ha nem zavarnak, akkor nem mindegy.
4: De és ha fel sem merül,
6: oszonkodás,
4: hogy bekapcsolod.
6: Oszonkodás, ólálkodás, tehát, hogy, az zajlik
4: tehát,
6: a lokátor.
4: Fel sem merül, hogy bekapcsold. Igen, tehát ha nincs lokátorod, akkor tilosban sántikálsz.
5: Ez nem, ez, de
6: az igaz ember szerintem egy rossz
4: szérva, szerintem ez egy rossz szérva a lokátor használatra, hogy akkor biztos azért nem használsz. Mi van, ha a két emberben fel sem merül, hogy bekapcsolják a lokátor? Tehát csak akkor nem használ.
6: Azt jelenti, hogy 1932-ben élnek.
4: Miért? Nem. De most csak komolyan kérdezem, miért?
6: Nem. Hát most nem akarok mutogatni és elővenni a személyi igazolványatokat, hogy ki mikor született, de...
4: csak az 50-et.
6: Nem akarok ezzel érvelni, hogy kicsit megvagytok öregedve.
4: Semmi baj, ha valaki használ, nem

0: azért használja, hogy kövesek. Mert nekem semmilyen érvem nincs, csak nektek lokátosatoknak mi az érvetek.
1: Tehát, például hogy az, hogy a gyerekért kimész az állomásra.
0: Most hagyjuk a gyereket. A gyerek, oké, a gyereket az nézed, követed,
2: én
0: látod.
2: Én nem mondom neked. Én
0: mondjuk
2: nem
0: a két felnőtt ember lokátorozására vagyok kíváncsi. A gyereket szerintem tök jó, hogy látod,
3: igen, a gyereket
0: kell
3: vegyük
0: látod,
3: ki, ja.
0: Izgulsz, odaért, vonattal megy, beért a délibe. Szerintem az egy tök normális
1: én
0: dolog.
1: Én izgulok a BK-ért is, érted? Ki tudja meg, mikor megy be egy bevásárlóközpontba pénzt költeni?
0: Semmi baj vele, csak kérdezem, mert mi nem lokátorosok vagyunk megtámadva, hogy biztos tilosban santikálunk. Hát, mik az érvek a nem lokátorra?
2: A lokátorra az az érvem, hogy én például rengeteg, hogy nekem alapból még szerintem soha nem volt felhangosítva a telefonom, tehát hogy csak akkor hallom, hogy csörög, hogyha...
0: Le vagy halkítva mindig.
2: Mindig folyamatosan le van halkítva, nem is tudom, hogy van egy csengő hang ez a telefonhoz, és emiatt van úgy, hogy az ember kicsit kicsekkol, hogy...
0: Igen, tehát hogy ez a lehalkítás is egy érdekes dolog, hogy miért van telefonod, én is még le vagyok halkítva, és nem találom meg, ha eltűnik.
2: Szerintem bunkóság, ha van csengő hangod, tehát akkor te bunkó vagy.
0: Szóval paraszt dolog, ha valaki hallja a telefonját, így és felveszi, mikor csörög.
2: A normális emberek már kifejlesztettek egy 8. érzéket, ami pontosan akkor néz rá a telefonjukra, amikor csörög.
0: Jó, na de térjünk vissza.
3: Ez az, köszönöm szépen. Lement a fókusz a
0: lokátorról. Ne veszítsünk lokátorosok, lokátorosaim, ne veszítsünk fókuszt.
2: Igen, szóval ennél fog, hogy van, aki elkalandozik olykor, ugye? És nem néz rá a telefonjára, mert kigapcsolódott a 8. érzékére.
0: De mitől nyugszik meg, ha nem veszed észre a telefont, és tudja, hogy a Baros
2: hát
0: utcában
2: nem
0: veszed észre?
2: Hát nem a mellett vagyok holtan. Azt szerintem ez jót szokott tenni, hogy...
0: Tehát mondjuk nem veszed fel 3 óráig a telefont, és látja, hogy a Baros utcában vagy.
1: Akkor tudja, okay. Otthon van az.
0: De most nem a Baros utcában laksz.
2: Péter mentőt hívna ebben a helyzetben, mert tudná, hogy akkor valami baj történt, mert mi keresni valója egy ilyen nőnek, mint én a Baros utcában.
3: De mi baj történne? Tehát én azt nem értem a ti gondolkodásokat.
2: Cukorsokban hogy... fekszem egy nurázba előre.
0: Mi az, hogy 2 darab korszállal
2: húcstortával? Cukor.
0: Negyzatos cukorral.
1: Mi baj történne?
0: Újraélesztenek 2 darab húcstortával.
3: De akkor úgy sincs ott, és akkor majd más ember úgyis segít, majd újraélesztenek a
2: cukrászdában.
3: Cukrászdába, ha fekszel egy cukorsokkal.
0: De várj, oké, de hogy akkor én, aki nem használ lokátort, az csak azért nem használ, mert tilosban sántikál?
2: Igen.
0: Nem a, oké, de akkor aki meg használ, az meg fél attól, tehát ez az érv akkor visszafelé nem. Is megállja
2: az egy
0: a
2: igaz ember. Egy igaz ember, akinek nincs félnivalója, hogy kiderüljön, hogy merre jár. Az
3: de
2: az
3: nem lehet, hogy akkor a bizalom mondjuk két ember között, hogy mondjuk én nem akarom csekkolni a Pétert.
2: Bizalomhoz.
3: Dehogy nincs hozzá köze. Miért ne dehogy nem.
0: Miért
3: gondolom azt a Péterről, hogyha nem látom, hogy ő most mit csinál mondjuk délelőtt 11 órakor, hogy ő tilosba jár.
2: De ki nézi délelőtt 11-kor lokátort?
3: Ti például lokátort.
2: Én soha nem nézem a lokátort.
3: Szerintem
2: rá a lokátort, amikor lefekszem mondjuk aludni, elment a haverjával piálni, nézem, hogy hajna 3, jó, mindegy, ránézek, ott vannak, isznak, jó, cső. És akkor kicsekkolok. Tehát látom, hogy János kórházol. Persze,
0: de tudod, hogy hol van.
2: De én nem soha nem nézem a lokátort. Aha. A lokátor azért van ott, hogyha nem éred el a másikat, meg tud nézni, hogy hol jár. Nem
0: de miért meg... érdekes, hogy kétfajta gondolkodás van? A lokátorosok azt mondják, hogy aki nem használ, az tilosban jár. A nem lokátorosok azt mondják, hogy azért használod, hogy csekkold. Ez a két tábor nem tud találkozni.
1: Ja,
0: valójában. Itt nincs meccéspont. Tehát mindenkinek majd tök más az érrendszere. De miért
2: jó egy párkapcsolatban például az, hogyha a másik nem tudja, hogy hol vagy, amikor nem veszed fel a telefon, az neked miért jó?
0: De várj, nem azt jelenti, hogy nem tudja, hogy hol ja, vagy.
2: Nem.
0: Csak...
2: De nem tudja, hogy hol vagy.
1: Nem veszi fel, mert van halkítva, és akkor ránézze, jó.
0: Na, de ha nem veszi fel a telefont, és látja, hogy, és látom, hogy való a Hungária körúton van, attól én nem tudom, hogy ő jól van-e, vagy nincs jól. Mert
1: két óra múlva is ott van, akkor tudod, hogy valami történt.
2: Oda tudsz menni például, igen. Ellopták a telefonodat,
1: ott van például, hát számtalan olyan motoros sztori van, hogy lerepült az útról be a susnyásba, soha senki meg.
0: Szerintem, ha motoron ülsz, az megint egy extra, és külföld mész, hogy
2: nem,
0: motorozol.
2: Nincs
0: és
2: motorod, akkor... BKV-zol, nincsen gyereketek, csak ketten vagytok, tegyük fel. És akkor együtt vagytok egy párkapcsolatban.
3: De engem ez benne nem.
2: Nem tudom, hívod a másikat, és van egy rossz érzés. Nem tudom, miért csak van egy rossz érzés. Hívod, nem veszi fel. Tudod, és akkor mit csinálsz? Ott vagy egész nap a rossz érzésed, de vagy
3: ha látom,
2: érzés,
3: hogy mondjuk a Kiskörösi úton van, akkor mit csinálsz?
2: Akkor legalább ott van a Kiskörösi út, akkor egybe eszembe jut, hogy miért ment oda, összerakom, hogy mi a szándék, mert azért annyira random dolgokat nem csinálnak az emberek, tehát tudom, szerettek magadokra ilyen misztikus lényeként gondolni.
0: Abszolút nem.
2: Ma gondolt egyet, és Monte Carlo-ban iszta meg a kapucsinóját.
0: Most megvagyunk, miért kicsit most megvagyunk támadva, de hogy én csak kérdezem, hogy én se értem a lokátor használatot. Nekem semmilyen rossz érvem nincs, hogy ti használjátok, csak érdekelnek a ti érveitek. Tőlem aztán mindenki annyit lokátor. Másikat akarja, csak mi vagyunk megtámadva, és kicsit igazságtalannak érzem, mert hogy közben...
1: Nem, gondoljátok ezt. Nem,
2: nagyon túl gondoljátok.
1: Miért? Azt gondolod, hogy azért van bekapcsolva, hogy így napközben nézegetjük.
0: Én azt mondom, hogy akik nem használnak, sokszor az az érvük. az más. Én nem ezt gondolom, de sokszor ezt kapjátok, hogy azért van lokátorotok, hogy bármikor egy kicsit tudjátok csekkolni. Ez rossz érv?
2: Kit érdekel, mit csináltok?
1: Ez pont ugyanolyan erős érv, mint a miénk, hogy akkor biztos tilosba jársz, ha nincs lokátorod.
2: Ez olyan, mint az életbiztosítás.
0: Nem tud találkozni.
2: A lokátor az olyan, mint az életbiztosítás, hogy nem szokott kelleni, de egyszer fog kelleni, akkor viszont jó, ha van. Tehát full ugyanezt tudja.
1: Igen, és amikor kell, akkor már nem tudod bekapcsolni.
2: Ez nem egy ilyen éles stílus, hogy ugye fel kellek kinyújtaszkodni.
3: Merre van?
0: Oké, de itt azt írom, ez is egy jó felvetés, hogy ez nem egy generációs különbség, hogy Eszter már mondjuk egy tök másik generáció.
1: 56 éves vagyok.
0: Nem, azt mondom, hogy mi telefon nélkül nőttünk föl, mi van bennünk egy ilyen, hogy nekünk ez még nem volt, és fölnőttünk, és nem szorongtunk, míg mondjuk lehet, hogy az Eszter, aki 20 évvel fiatalabb, mint te, már egy tök másik generáció, és azt mondja, hogy igen, ez már egy generációs kérdés a lokátor, mert ő már hozzászokott ahhoz, hogy látható, elérhető, és akivel van, szintén látható, és mindig
3: biztos
0: elérhető.
3: Benne van ez.
0: Tehát, hogy van egy mi máshogy gondolkodunk
1: egy
0: mondjuk erről.
1: Például egy csomó fiatalnál, 10 éveseknél haverok vannak benne.
3: Így van. Lányoknál is így van. Abszolút.
2: Nekem is haverom. Nélkülem mentek el Párizsba. Csak mondom neked, így tudtam meg. Kereste a férjemet, hogy hol iszik, és akkor látom, hogy haverok meg Párizsba vannak. És akkor látom, hogy ketten is vannak közülük, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez már egy ilyen eltervezett kihagyás volt.
3: De látod, milyen rossz érzés, hogy ezt megtudtad. Lehet, hogyha nincs lokátor, nem tudod meg, és nincs rossz érzésed. Boldog ember lennél, nem tudtad volna meg.
2: Ehelyett pedig egy toxikus SMS-t kaptak helyette. Nem parább, hogy tudod, hogy mikor nincs otthon a gyerek. Hát ha már most nagyon akarné
0: benne. A gyereket látom. Gyerek eltűnése, meg egy felnőtt párkapcsolat, szerintem nem ugyanaz. Az tök jó, hogy látod.
3: 15 évesen elindult nyilván.
0: Tömegközlekednek, edzésre megy, az tök jó. Igen. Itt két felnőtt ember, igen, kémiája az érdekes, hogy akarom-e látni, kell-e látnom, bizalmi kérdés, nem bizalmi kérdés, azért teszem föl, mert nem bízok benne, vagy azért nem teszem föl, mert tökre megbízom benne, és elhiszem azt, ahol ő van.
2: Szerintem sokat elmond egy párkapcsolatról az, hogyha nem mered felrakni a lokátort.
0: Ez de csak az,
2: és
0: csak
2: ezt itt hagyom a levegőben.
0: De azt mondod, hogy aki nem lokátorozik, az igen, biztos, hogy csak azért nem lokátorozik, mert tilosba jár.
3: Mondom, nem.
0: És mi van, ha azt mondja, hogy nem, én annyira mondom, megbízom benned, hogy nem kell lokátor.
2: Nem, én azt mondom, hogy a párkapcsolat dinamikájára rávilágít az, hogy az ember, hogy miért az, tehát hogy akinek gyereket szülsz, meg családi kötelékben vagytok egymással, hogy miért probléma, hogyha tudja, hogy hol vagy.
1: Igen, hogy mi a baj vele, érted? Tehát, hogy akkor ugyanez
2: a csapat vagyunk, srácok.
1: Ugyanez a, igen.
0: Én erre úgy tudok gondolni, hogy van egyfajta személyes szabadságod, amikor ő azt csinál, amit akar, és nekem nem feltétlen, nem az, hogy nincs hozzá közöm, hanem tök jó, hogy van, önálló individuum. Miért kéne nekem tudnom, hogy ő minden pillanatban elmegy, csinálja a dolgát, én is fölhívom, hogy figyú, meg vagy, hol vagy.
2: Gyerekkori sérülés, amúgy is az...
0: Na, tudtam, az egész megszólás végén kijön
3: én
0: az,
3: vagyok, hogy...
2: Te fogom hívni anyádat, és nem fogom beszélni.
0: Mert... Kijön az, hogy én vagyok a kretén, hogy most csak kérdeztem a lokátorosokat, a nem lokátorosokat.
3: És figyelj, hadd mondjak már hozzá egy mondatot. Mi van akkor, hogyha mondjuk én szeretnék mondjuk kimenni, mit tudom én, nekem ez van kedvem, fölmegyek a Mátrába, volt ilyen, és leülök a Benepataknál egy kicsit, mert magányra vágyom, és szeretnék ott lenni. Miért kell azt a Péternek tudnia például, hogy én ott vagyok? De miért kell ezt neki tudnia? Én a Balázsra értek egyet, miért nem lehet egy privát szférám?
1: De a Péter miért mondaná ezt? Hát fölmész, és kész.
3: De miért kell tudnia, hogy én ott vagy?
1: És ha jön egy gímszarvas, és megcsinál a Benepatak,
3: lesz egy jó napom, akkor lesz egy jó napom.
0: De
2: továbbra is azt mondom, hogy a párkapcsolat minőségéről mond el sokat, okay, ez a dolog.
0: Nagyon,
2: az, hogy igen, tudják, hogy hol vagy, az nem azt jelenti, hogy azonnal haza is kell jönni.
3: De nincs egy személyes terem, nem lehet.
2: Látom, hogy a bát, mert ugye erre asszociáltok.
0: De a párkapcsolat minősége nem jelenti azt, hogy ott van, ahol szeretne, és nem kell csekkolnom. És
3: utólag elmondom neki.
1: De így is ott vagy, ahol szeretnéd.
0: De nem. Értem, de nem akarom, mert hogy rábízom,
2: de nem az van, hogy bemondják, hogy
1: mit tagadjak rajta, vagy érted?
0: Nem tagadás, csak kérdezem, hogy valójában az is lehet egy jó minősége, hogy nem kell lokátor, mert hogy igen, annyira erős, igen, a bizalom, hogy semmilyen lokátori dolog nincsen.
2: De nem, arról, nem, belül, de mi... nem bennetek nem bíznak az emberek, hanem az életben.
0: Na, azért
2: az
0: nem, életben azért, nem aki lokátort használ, azért azt nem mondjuk, hogy csak nem azért nem teszem nem föl, csak jó, azért teszem föl.
2: Aki antibiotikumot használ, az nem bízik az immunrendszerében.
0: Minden lokátoros maximálisan megbízik a párjában. Csak azért teszi fel, hogyha közlekedési baleset van, tudja, hova kell menni.
3: Mit keres ez a brancsoló helyen?
1: Ez ugyanaz az érvelés, mint amit mi használunk, úgy hogy mondom, akkor te meg nem bízol.
2: Nincs szó, hogy tudom, hogy hol van, aztán nem tudom, mit csinál. Ja, tehát
3: hát és onnantól kezdve indul a kattogásotok, most így, hogy ott van, de mit csinál?
2: De miért kattog?
0: Azt írja valaki, hogy
3: nem akarból indulj ki.
0: üzenet, vagy minden, kötődési zavarosnak sincs lokátorra, mert félnek. Tehát aki nem teszi magát lokátorra, az fél.
2: Annyira tét nélkül az egész lokátor, hogy engem az ijeszt meg, amennyire
0: izé. Én a tét nélküli dolgokon való vitatkozást tettem a legjobb, mert két nagyon messze álló tábor van.
2: Figyelj,
0: itt egymástól.
2: Figyelj, az igazság, tehát... hogyha valaha gondolnék rá, hogy mi lehet abból, hogy lát engem a lokátoron, akkor már azon elgondolkodnék. Érted?
1: Igen, akkor már nem tennéd föl, érted? Tehát, hogy te
0: ezt most
1: azért
0: nem értem, de bocsánat,
1: azért
0: elég hosszú estén volt.
1: Igen, azért nem teszed föl.
0: Eddig rajta voltam a lovon, most lehet, azért nem teszed föl, mert...
1: Igen, mert azon gondolkodsz, hogy akkor majd látni fog, és úristen, mi van?
3: Nem,
1: semmi?
3: Nem, nagyon rossz érv. Én azért nem teszem föl, mert én nem akarom látni, hogy a Péter hol van. Mert én annyira megbízom benne, hogy én nem érnek el.
1: Nem érnek el. Ha megbízol benne, akkor nem mindegy.
3: De nem akar, hát ez tudom, a személyes hogy... tere a Péternek, a személyes tere. Én nem akarom őt csekkolni, hogy délután fél kettőkor hol van.
1: De nem csekkolod.
3: De ezzel csekkolod, Feri.
1: Soha életemben rá nem nézted a béka.
2: Na, de nem akkor
0: azért
2: nézed.
0: Biztos néztél már a béka lokátorára.
1: Hogy így, hogy én
0: hát
1: fölöm
0: nem, közben a... kettőkor, hogy ránézek, hogy hol van. Hát azért van lokátor, hogy néha ránéz.
1: Például tudtam, hogy...
3: Hát akkor vegyétek le a telefonotokról, ennyire szabadok vagytok. Hát akkor mi van rajta?
1: Hogy például most kimentek négyen csajok, ugye
0: szerintem
1: jó van, ki
0: szerintem négy csaj egyedül külföldön tök jó, hogy látok.
1: De akkor
0: ez olyan, mint a gyerek, hogy ez egy picit szélsőséges érvelés, mert nem találsz valódi érvet, ezért szélsőségesen érvelsz.
1: Nem.
0: Külföldön mentek négyen, Szerbiába, persze, hogy látsz, hogy hol van.
1: De akkor miért kéne levennem?
0: Nem kell levenni, nem kell levenni.
2: Igen, meg nem is értem, hogy...
1: Tehát, hogy nincs olyan, hogy szerda délőtt 11 óra, na vajon hol
0: a... Mi jobban meg vagyunk most támadva, mint ti. Ti vagytok, ti jobban támadtok
2: minket. Miért van az, hogy van egy párkapcsolat, van egy gyerek, és ha a gyerek az legitimálja a lokátort, ha nincs gyerek, akkor nem legitimálja. Tehát, hogy a párkapcsolat miért nem tud annyira fontos lenni, mint egy gyerek, érted? Tehát, hogy
3: mert
2: ez
3: nem
2: hogy
3: gyerek,
2: van?
3: És van egy felnőtt ember, és megbízom benne egy gyereknél, 15 éves volt a Karin, amikor rátkerült ez a telefonjára.
2: Ez nem a bizalomra szól, hanem az
3: ő gyerek, és én féltem őt, de
2: meg,
3: hát
2: a,
3: én,
2: meg a gondoskodásról.
3: De én felnőtt emberként kezelem őt, és van olyan felnőtt ember, hogy elmondja nekem, hogy mi volt a napjában, mert beszélgetünk.
2: Feltételezés mögöttem, mert már...
3: Hát de ti tételezitek ezt föl rólunk, hogy azért nincs rajta, mert rosszba sántikálunk.
2: Nem, te ezt magadtól mondod, tehát ez most egy
3: szabadon. Nem, azt mondtam,
2: hogy miért fontosabb a gyereknek a jóléte, mint a párkapcsolatnak a jóléte.
0: És azt is mondtad, hogy nincs...
2: maga a lokátor az nekem abban segít, hogy megbizonyosodok arról, hogy a másik jól van, nem arról, hogy mit
0: csinál. És a párkapcsolat dinamikáját mutatja, ha nincs. Ez egy érvelés hát amellett, hogy az, itt valami sus-sus van.
3: Este beszélgetünk, és elmondja, hogy mi volt.
2: Mert olyan dolgokat
1: mert nekünk tét nélküli ez a lokátoros dolog.
0: Nekünk meg tét nélküli nincs föl.
1: Nem, te ugrálsz rajta, hogy
0: akkor... Én ugrálok, a legsemlegesebben próbálom most ezt a témát közvetíteni. Oké, de azt kijelenthetjük a beszélgetés végén, hogy a lokátorosok nem csak akkor néznek rá a lokátorra,
1: nem,
0: ha valami bajt sejtenek. Ennyit azért kijelenthetünk.
2: Felesküszöm neked.
3: Pedig a legtöbb szerintem
2: a görömbei cukrászára.
3: Biztos, hogy
0: hát azért most ti a magatok nevében vagytok lokátorosok, de legyetek általános
2: nem
0: lokátorosok.
2: Lehet megnézni, Zsül, meg lehet nézni a telefon, hogy milyen gyakran nézi valaki a lokátort?
0: Nem, azt nem.
2: Azt, biztos meg lehet, mert az applikáció...
3: Azt nem, sajnos, milyen szomorúan mondta.
2: De hogy szerintem meg lehet nézni, melyik applikációt mennyit használ, mindjárt megkeressük, amelyik nézzük a lokátort. És akkor fényderül az igazságra.
0: Akkor bukó van!
2: Jó,
0: adom. Egyébként értem az érveléseteket.
3: Meg nincs ebbe semmi.
0: A másik oldal is
3: ha nektek ez jó, akkor legyen.
2: Nincs ebbe semmi.
3: Ebben nincs egy olyan, hogy...
1: Nincs
3: ebbe semmi.
0: Nincs ebbe semmi.
3: Hát ha ti így szeretitek élni az életeteket, éljetek így. Én mindig ezt vallom. Viszont én meg így szeretem élni, én meg így élem.
0: De pro és kontra. Itt nincs között. Tehát pro és kontra. Vagy nagyon sokan, hogy igen, vagy az a szégyen, ha valaki lokátorozza a párját, vagy a minden nem lokátorozó tilosban jár. Között kell megtalálni az igazságot valójában, mert ez van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kezd hely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Könyvfesztivál zajlik a hétvégén Fonyódon. Zalai vállalkozók segítségét kérik a rászoruló gyerekek iskola kezdéséhez. Kánikula várható a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A hétvégén rendezik meg a második Fonyódi Könyvfesztivált. A szaploncai sétányon könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, szakmai beszélgetésekkel, dedikálásokkal, gyerekprogramokkal és akusztikus koncerttel is várják az érdeklődőket, olvasható az esemény közösségi oldalán. Emellett örömfestéssel és irodalmi esttel is készülnek a szervezők, és egy természetvédelmi sarok is lesz a helyszínen, ahol a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetnek, a Nők a Balatonért Egyesület Fonyódi csoportjának és a Balaton Felvidéki Nemzeti Parknak a munkáját lehet megismerni. A szervezők felhívták a fesztiválra érkezők figyelmét arra, hogy a rendezvény közvetlen közelében a múzeum alatti erdős területen, a Kossuth erdőben lesznek parkolásra kijelölt helyek, amelyeket ingyen használhatnak az autósok, emellett kis vonattal, busszal és akár hajóval is lehet érkezni a helyszínre. Idén is elindította az Egy táska esély elnevezésű jótékonysági programját a Zalavár megyei kereskedelmi és iparkamara. Az a céljuk, hogy segítsék a pályaválasztás előtt álló gyermekvédelmi gondoskodásban élő diákok iskola kezdését, ezért a zalai vállalkozóktól és munkaszervezetektől várnak tanszerekkel megtöltött iskolatáskákat, kifejezetten 6., 7. és 8. osztályos gyerekek számára. Olvasható a Zalavár megyei kereskedelmi és iparkamara honlapján, ahol a szükséges tanszerek listája is megtalálható. Az iskolatás július 31-ig lehet leadni Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Keszthelyen, Lentiben vagy Zalaszentgróton a kamara ügyfélszolgálati irodáiban. Tavaly 51 gyereknek segítettek az adományozók. Ma van a népesedési világnap, amikor az ENSZ a túlnépesedés veszélyeire hívja fel a figyelmet. Jelenleg több mint 8 milliárdan élnek a Földön, és 2080-ig még többen lehetünk. Hazánkban viszont 1981 óta fogy a népesség, ezt mondta rádiónak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője.
2: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a csökkenő gyermekszám. A születésszámok két tényező alakítja, az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű.
1: Kánikulára számíthatunk a következő napokban. A hétvégén sokat süt majd a nap Zalavár megyében, és csak holnap lehetnek kisebb frissítő záporok. 30-32 fokig melegszik a levegő, éjszakánként pedig 16-18 fok várható. A jövő hét is nyári idővel indul, hétfőn, kedden és szerdán is sok napsütésben bízhatunk. Esők nem áztatnak majd minket, és egyre melegebb lesz. A hét első napjaiban 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Magas az UV-sugárzás, óvni kell a bőrünket a szabadban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Van egy csomó izgalmas hír a világban, gyerekek, hát itt foci vb-zünk meg ilyenek, de hát mi, akik a fővárosban éljük napjaink bizonyos részét, ugye, hát új szabályzással állunk szembe, azt nem tudom, hogy hallottátok-e.
1: Mit szabályzunk?
0: Ugye, már elindult a parkolóórák megszüntetése.
2: Ja, ez a turistára gondoltam, de jöhet az is, jó? Ja, akkor kezdjük.
0: Igen?
2: Az...
0: Turistás?
2: Bármelyik jöhet.
0: Mert egy óra múlva ugyanezt elmondom. Jó, na, akkor egy turistáról fogunk most beszélgetni, akit a családja, egy brit foci szurkolóról van szó, aki elindult Amerikába, egészen pontosan Bostonba, hogy ott a meccseket megnézze.
2: Fiatal, idős, azt tudjuk?
0: Egy idősödő, hát idős. Ilyen korombéli, tehát idősödő fiatal ember, vagy úriember elindult, és a családnak egy 10 nap után föltűnt, hogy nem jelentkezik.
2: Hogy nincs meg az ember.
0: Nincs meg édes az apám, ember.
1: Édesapám.
2: Nagyon megijedtem.
0: Azért gyerekek, az is, hogy 10 nap után jut eszedbe, hogy hol lehet a fater? Gyerekek, elment Bostonba, nincs. Nem tudták fölhívni, és nem posztolt az egyébként a közösségi médián, ő viszonylag aktív volt. Oda se posztolt, és így 10 nap után elkezdték keresgélni a csávót, aki egyébként felszállt a repülőgépre, és megérkezett a B betűs városba, Boston helyett Barcelonába.
2: Ezek a teljesen felfoghatatlan történetek, hogy ez hogy tud megtörténni.
0: Tehát
2: elindult
0: Bostonba.
2: Honnan? Nagy-Britániából.
0: Így van, hogy ugye a csapatának, hát ugye az angoloknak szurkoljon, Barcelona átzogott átszállás volt, tehát odáig eljutott. Igen, ám, és a testvére elkezdte keresni 8-10 nap után, a Facebookon kiírták meg, hogy
2: nem egy aggódós család, nem szoronganak
0: én
2: nagyon,
0: ugye,
2: hogy azért 8-10 nap után már lehet, hogy elengedsz egy-két telefont. Nekik akkor tűnt föl.
0: Én úgy szoktam utazni, hogy ahogy odaérek valahova, akkor azért anyámat fölhívom, hogy mama, itt vagyunk,
1: igen,
0: meg vagyunk. Ez meg
1: vagy. Egészséges, hanem a feleségedet hívott fel, az anyádat.
0: Ugyanis a feleség igen, velem van, tudod?
1: Ja, igen.
2: De a motoros is,
1: túrákon, ugye?
0: Igen. És hát az történt, hogy lemerült a telefonja a csávónak. Na most, mi jut eszedbe ilyenkor, amikor lemerül a telefonod?
2: Hát, hogy feltöltöd.
0: Oké, nincs nálad a töltőd.
2: Veszel egyet,
0: vagy...
1: Kölcsönkérsz,
2: igen. Tehát megoldod azért, ez nem egy nagy kihívás, hogy föltöltsd a telefonodat.
0: Oké, a csávó azt mondta, hogy hát erre neki tulajdonképpen nagy szüksége nincs az elkövetkezendő napokban, ezért nem töltötte föl a telefonját. Útlevele és pénze pedig volt...
2: Csak egy órára lehetnék ennyire szabad gondolkodású. Tehát pedig nem vagyok egy nagyon szorongó ember, de csak egy órára hadd legyek.
0: De várjál, hogy... itt jön a kérdés, hogy ugye miért nem ment tovább Bostonba, Barcelonából, ugyanis a repjegye a telefonján volt, digitális vonalkódos
2: repjegy. Ne, várj, igen, nincs repjegy se, és nincs telefon.
0: Nincs le van
2: belülve.
0: Nem töltött föl
1: szabadságban
0: a telefonodat.
1: Szabadság.
0: Nem töltött föl a telefonodat, és mutatod be a Bostonba szóló, mert valószínűleg meccsjegye is volt egyébként.
2: Hát valószínűleg minden megvolt, igen.
0: Igen, szállással együtt, de mivel volt útlevele, meg volt pénze, ezért úgy gondolta, hogy Barcelona tulajdonképpen nem egy rossz hely. De szeretnék,
2: csak így, csak egy napig hagyd leessek ő, ennyire szabad.
0: Igen, és azt csinálta a csávó, hogy volt egy csomó szurkoló a városban, és ő mindig csapódott valakihez, akivel elment egy kocsmába, vettek italokat maguknak, és megnézték a meccseket a barcelonai kocsmákban, és eszébe nem jutott senkinek szólni, hogy mi van vele. De egy rohadt szót se.
2: És mennyi idő után került elő?
0: Hát azt hiszem, hogy 10. napra találták meg, úgy, hogy valaki fölismerte a csávót, miután a tesója elkezdett posztolni mindenhol, és akkor elkezdték keresni a hapsit.
2: Hogy keresik az embert?
0: Na de 8 napig a szállodában nem kérsz egy töltőt.
2: Én szerintem ez egy ilyen, valahol egy tudatos kicsekkolás. Igazából a csávóból a szabadságot irigylem nagyon. Tehát ez, hogy így tudsz kicsekkolni, és kimersz, és nem izgulsz, hogy izgulnak érted, hogy mit okozol a rokonoknak, hogy szoronganak, hogy elraboltak, hanem te ezt ennyire meg tudod csinálni, ez valójában
1: elmondom neked,
2: ez nagyon pszichopatának kell lenni, de valahol egy kicsit...
1: Ez egy nagyon old school srác volt. Ő szerintem úgy volt vele, hogy tudjátok, hogy elmentem, az a jövök majd. Nem?
2: Hát, igen. Elment, de azért csak valakinek csak szólsz.
1: Mennyit kell inni ahhoz, hogy ne tűnjön fel neked, hogy eltelt 10 nap?
0: Meg hogy ne érdekeljen, hogy ne akart föltölteni a telcsidet, ne akart semmit csinálni. Te tulajdonképpen jól érzed magad Barcelonában, kocsmára jársz, találkozol új emberekkel, cimborákat szerzel magadnak, megnézed a meccseket, és kész.
2: Mikor a szülőkkel nem jó a kapcsolat, nem vagytok napi kapcsolatban. Van a tesód, akivel lehet, hogy 2 hetente beszélsz. Tehát lehet egy élethelyzet, hogy 10 napra kicsekkolsz, de nagyon nehéz, mert valakinek azért csak feltűnik, hogy kicsekkoltál, vagy hogy nem vagy meg, nem? Tehát, hogy valaki azért el kell keresni 10 nap után. Ha nem talál meg, vagy nem keres, akkor meg olyan életed van. De nem tudom, hogy rossz-e ezért ebben a formában. Ez a fajta bátorság. Azt mondja, itt vagyok. Se telefonom, nem megyek sehol, lemerültem. Élem, ami itt van.
0: Nem aggódsz azért, hogy mit gondolnak a szeretteid? hogy mondjuk, hogy a családja nem is volt, de hát van egy testvére, érted? Akinek, hogy legalább annyira föltöltöm a telefont, hogy hello, bratyó, itt vagyok Barcelona, de ma minden oké, majd megyek.
2: Igen, vagy hogy megvagyok, vagy meg élek.
0: Igen, hogy nem szóltál volna.
2: Még az is durva, hogy elindul, és Barcelonában megtalálják közösségi posztok alapján. Szóval az hogyan? Kemény. Hogy itt bulizik velünk, érted?
1: Hát, ha láttad a képet róla, hogy néz ki, szerintem azért...
2: Muti, zsültet be, vagy keresd meg, Léci?
1: Jó, ez a spanyol szabadság, de szerintem van egy felső határ ennek, mert...
2: mert hogy ez már egy kicsit erős. És 10 napig bulizott, jól érezte magát, lemaradt a VB-ről.
0: Megnézte az összes meccset tévében, tehát televízióban megnézte, helyi kocsmákba járt, barcelonai kocsmákba járt, talált magának szurkolótársakat, és ennyi, és tök jó érezte magát.
2: Vagy kicsit úgy hangzik, hogy lehet, hogy a csávó soha nem volt külföldön, elragadta az első város, teljesen lefűzött, és azt mondta, hogy mindegy, hova indultam, jó az itt nekem. Tehát, hogy valami ferdülés van az emberben azért, nem? Tehát nem egy teljesen természetes történet. De még ha be is rúgsz, és 3 napig részeg, vagyis egy után elkezdesz azért így visszailleszkedni a saját életedbe.
1: Nem lett az, hogy egyszerűen csak elege volt az otthoniakból?
2: De, kicsekkolt.
1: Hogy azt mondta, hogy kicsekkolt. Állandóan szívjátok a vérem, meg nézd csak oda.
2: Geri Hevíti hívják.
0: Boldog. Hívíti,
2: ez a neve. Igen, jól néz ki a csávó.
0: Tök boldog.
2: Egy 50-es, bajszos, hát 55-ös.
1: Úgy néz ki, mint Gulyás Gergely.
2: De igen, kicsit, egy kormányinfó után.
1: Gulyás Gergely mondjuk 15 év múlva.
2: Igen, 15 év múlva kicsit megrogyva. Még, igen, ellenzékben. Szóval én bírom az embert egyébként. Van egy fotó róla, bajszos, rövidújú pólóban támaszkodik egy pultnál. Nem tudjuk, a kép maga mikori. De ugye itt már posztol a nővére, hogy igen, hát ő keresi a testvérét.
1: Egyébként rájuk meg, hogy a háttérben meghúzódó aperol szárról beszéljük.
2: Igen, háttérben kis idősödő férfiak szintén nagyon isznak. Tehát így néz ki az ember. De van a tekintetében valami, igen... 60 vagyok, valószínűleg már fölnevet két gyereket, a családja már nem izgul ért, és azt mondja, igen, kicsekkolhatok.
1: Jóló, ez egy jóló.
2: Igen, jóló, megtehetem, kicsekkolhatok. Igen, én boltban nem tudok elmenni két hívás nélkül.
1: Ez konkrétan.
2: Tegnapi nőből kiindulva tuti, ő a Hisense játék győztese.
1: Amúgy tényleg lehet, hogy amúgy hány, erről kéne csinálni kutatást, hogy akik elindultak amúgy megnézni ezeket a foci meccseket, hogy velük mi történhetett még? Tehát hány jutottak el a valós helyszínre?
2: Hogy milyen sztorik lehetnek itt a VB-n, gondold el, itt hány történet lenne? Nektek mikor tűnne föl, hogy eltüntetek, tessék? Ki mennyi időre tudna úgy kicsekkolni, hogy valójában mennyi? Az 1 perctől a 10 óráig időintervallumban tippelek, mikor kezdene kikeresni, tessék? Mennyi időtök lenne? Őszintén, hogy még szabadok vagytok
0: is. A gyerekeim felől nagy érdeklődés már nincs, abban az esetben, ha van pénz a kártyájuk.
2: Oké, van pénz, ők mondjuk nem csörögnek rá.
0: Ők nem, ők úgy este fele szoktak érdeklődni, mikor.
2: Itt van egy óra, egy most nekem egy órát tudok neked adni eddig, tehát még egy órára vagy csak szabad. Anyád szokott-e naponta hívni?
0: Nem, a mama, hála Istennek. Várjál, ha kiváltottam a gyógyszereit, ugye ott havi gyógyszer. ha megvettem a cigi gyógyszert neki, akkor tökre el van hetekig. Akkor nem is érdeklem. Jó?
2: Teljesen reálisan. Béka, mikor lenne először úgy feszült, hogy 10 órakor még hallott adásba, de nem vagy meg, és rád csörögne? Mi az első jelentkezési pont?
0: 10:05.
2: 10:05-kor te hívott.
0: Szarba vagyok.
2: Tehát van 5 perce.
0: Van egy jó 5 perc.
2: Mennyi időd van? 10 órakor kicsekolsz adásból.
1: Gyerek vagy a férjem.
2: Aki először rácsörög, mennyi időd van?
1: Ha a gyereknek lenne telefonja, akkor szerintem egy ilyen 7,5 perc. Lenne, hogy ugye nincs neki, úgyhogy távol tart vettől, de így is szoktam kapni hangüzeneteket. Nem mutatok egyet, amit az apjára a telefonja szokott.
2: Jó, gyerek, nincs pár, kimárod.
1: Szerintem Péternek egy ilyen 2 óra után ideális lenne, 2 óra.
0: De csak azért, mert nem jelentkezel.
1: Igen, mert ugye napközben pötyögtök egymásnak.
2: Aha, tehát nagyjából van 2 órád, amíg szabad vagy.
1: 2 óra, tehát hogy ez elmond arról sokat, hogy például milyen szeretőt tudnék tartani magamnak. Mert...
0: Gyorsat.
2: Van 2 órád, amíg szabad vagy.
1: De benne kell legyen az utazás is, tehát.
2: Jó, tehát van egy 7 percig, van egy 2 óránk. Zsül, mennyi időd van? Tehát onnantól ez egy 10-kor itt leteszed a lantot, estig?
0: Persze. Ha nem jelentkezel egész nap, akkor nem
2: sörögsz egész nap. Mennyi időd van? Egész napig megvan?
3: Persze, este kiderülne azt, hogy büdös van, mert nem pakoltam be a mosogatógépet, akkor kiderül.
2: Ja, de, nincs nap, de nincs napközben egy holva.
3: Nincs.
1: Nézd, már nem jött haza a mosogatógép.
2: Minek? Ki a legszabadabb ember itt a stúdióban? Tehát estig azt csinálsz, amit akarsz.
1: De ez azért van, mert Jules-t alapból szerintem így ismerte meg az asszony, hogy ott néha lejött a hegyről, akkor megettek valamit.
3: Nem szokás, ez 5 percenként telefonálgatjuk.
2: Tehát lenne 10 órát, hogy odamész, azt csinálsz, kicsekkolnád. Tehát 10 óra után kezdene feltűnni a családnak, a párodnak, hogy nem vagy meg.
3: Igen.
0: Semmi ucika, mucika, puszika.
2: Egész nap nincs.
0: Egész nap nincs.
2: Tehát van egy, van egy 7 percünk, van egy óránk, nem. És van egy egész napunk. Nem állunk rosszul egyébként. Nem állunk rosszul ebben a formában. Na, ehhez képest a csávó 10 napig tudott eltűnni. Tehát ezért ez egy nagyon...
1: Csak a hangzeteket...
2: Frízsül. Azt írja, aki frízsül.
1: Csak még ennyit hajmutassam meg nektek, hogy na, én ilyen hangzeteket kapok, amikor nem figyelek egy picit.
4: Ugye, hogy a macskának is veszel valamit, igaz?
1: Tehát, hogy
2: nem vagy szabad, nem tudnál elfogni.
1: Tehát, hogy elmentem tegnap a praktikerbe, és azt mondta, ugye a macskának is veszél valamit, igaz?
2: Teljesen egyértelmű, ami nagyon meglepő, hogy messze Zsül a legszabadabb ember közülünk. Egész napra tűnhetne úgy el, vagy ölhetnénk meg, vagy mehetne világá, vagy zarándok útra, hogy este tűnne fel, hogy ő nincs. Tehát ő van a legközelebb a barcelonai emberekhez. Messze. A szabadság embere vagy Zsül.
1: De Zsül, van rád, hogy nyomkövető?
0: Ú, tényleg, le? Lokátor?
2: Van lokátor?
1: Ez egy kamu magabiztosság akkor, ne haragudjál meg. Aki ott van az elektromos nyomkövető, az bármit csinálhat, hiszen tudják, hogy hol van.
2: Igen, megnézem azért a posztját de ennek az embernek.
1: Neked mennyi a szabadságod?
2: Hát ugyanúgy pár perc lenne szerintem. Pár perc, persze, okay. Hívnak a gyerekek, hív a Viki, telefonban, nem vagyok meg. Hol, szerintem ugyanott, mint Feri. Tehát, hogy így, nem tudsz nagyon kicsekkolni. Olyan annyi minden dolgod van, meg annyi helyre mész, meg annyi helyen vagy, hogy sanctalan. Ez meglepett ma reggel.
1: Igen?
2: Itt ül ő, csöndben 15 éve.
3: Látod,
2: és messze.
3: Látod, fel se tűzök.
2: Te maga vagy a szabadság.
1: Istenem.
2: A fizetési felszólítás lenne az első érdeklődés, a közüzemi szolgáltatóknál írja egy hallgatója.
1: De amikor Péter elmegy a haveréval inni, mert ők mondjuk évente 4-szer elmennek ilyen 3 napos ilyen ivás túrákra, amikor csak ilyen mennek általában a kelet-európai országba valamit itt csinálni, akkor én azt szoktam csinálni, hogy ahogy elindultak, akkor van egy ilyen izé, hogy jó, akkor elindultatok, hogy akkor szabad a gazda, és másnap reggel kapok általában egy üzenetet, ilyen hajnal 4 és 5 között, amikor hazajöttek a szállásra az első nagy etapból. És igazából akkor szokott jelentkezni, meg egyszer a közepén felhívom, hogy akkor hogy a gyerek lássa, meg ilyesmi, de hogy hajnalban szokott írni, hogy haza tudtunk úszni, 3-an elhullottak, tudod, egy nem tudom, megsérült tartósan, és a többi is ennyi.
2: Akkor viszonylag ő is ki tudna csekkolni egy időre. Egy
1: ha felbosszant, akkor hosszabb időre.
2: Akkor hosszabb időre. Ez kemény, gyerekek. Anna, mi akartál valamit mondani? Csak Zsülci
5: a szabad ember integetett. A szabad emberhez annyit, hogy azért akinek lokátor van a telefonján, az nekem nem az igazi szabadság, jó?
2: Tehát, micsoda pirítás!
5: Hát, hogy nem.
2: Szabad, igen, az volt a kérdés, hogy mikor veszik észre,
5: jó,
2: hogy eltűnsz,
5: hát ugye nézi a lokátort, szerintem bármikor látja, hogy nincs rajta. Nekem nincs lokátorom, engem én reggel szoktam beszélni, és utána, ha nem vagyok, akkor estig.
2: Te is estig
5: nem, szabad vagy. Én is szabad, de nincs lokátor a telefonomon. Há, és nem is lesz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Station. Holemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, A World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco,

0: Kattints a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezmény számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl Plus kártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: 2026 nyarán visszatér a fesztivál, amit mindenki vár. Július 16-a és 18-a között irány Zalaszabar, mert jön a 8. Bor Zene Zala Fesztivál a Kányavári Borbirtokon. Barátok, természet, felszabadító zene és remek borok a zalai borvidékről. Ez a Bor Zene Zala. 3 napon át a legjobb hazai előadók várnak. A színpadon Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Báj Alex és a Slep, Parnograszt, Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek a kanyavari.mytix.hu oldalon kaphatók. A rendezvény támogatója a Szerencsejáték ZRT.
7: Miénk lett a tér?
8: Hooligans, Klub 77, Wolfkati Band, Péter Flamis, Duna Művész Együttes, Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt.
7: Jó zene, finom ételek, italok. Július 16-tól 19-ig. Irány Hévíz. Gyertek el, a belépés ingyenes. További programok hévíz.hu.
9: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
10: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
9: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
11: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes,

0: kedvezménnyel. Bubu Fun Park. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kis Mártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége, Rádió egy hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger.

0: reklámot hallottak.
1: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újra látogatható a Helikon Park, befejeződött a felújítása. Egyelőre nem várható szúnyoginvázió a Balatonnál, napos meleg időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Hivatalosan is elkészült a Helikon Park, ezt a város polgármestere jelentette be a közösségi oldalán. Tóth Gergely arról számolt be, hogy ezentúl mindenki látogathatja a parkot, mert véget értek a munkálatok a területen. A város vezetése civilekkel együtt tisztította meg Keszthely ikonikus parkját, új ágyásokat alakítottak ki, amelyekbe rózsákat ültettek, emellett több fát is mentesítettek a borostyántól, 120 új fát ültettek, és sétányokat, napozóteraszt és egy új szigetet is kialakítottak. A parkban kikerült 30 darab tábla, is, amelyen a Helikon Parkról és a természetről tájékozódhatnak az érdeklődők. A zöld terület új kukákkal is bővült, illetve új padokat és pihenőhelyeket helyeztek ki, számolt be róla korábban a Keszthelyi Televízió. Egyelőre kevés a szúnyog a Balatonnál, így nincs szükség a gyérítésükre, erről ír a közösségi oldalán a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóközpont. A posztjuk szerint a rajzásra érett lárvaállomány sűrűsége a becslések szerint négyzetméterenként nagyjából 2-300 egyed, vagyis még kevesen vannak ahhoz, hogy tartós, erősen zavaró rajzások alakuljanak ki. Ezért az előttünk álló nagyjából egy hónapban inkább elvétve számíthatunk árva szúnyogokra. Ráadásul a közlemény szerint szokatlanul egyenletes a lárvák eloszlása a tóban, így nem várható olyan tömeges szúnyoginvázió, mint a tavalyi évben, amikor sok helyen nem lehetett kiülni a teraszokra, vagy nem lehetett sétálni a part közelében az árva szúnyogok tömeges rajzása miatt. Ma van a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz a reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, ezt mondta rádiónknak Fekete Péter, a fővárosi nagy cirkusz főigazgatója.
3: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget. De az emberi erővel megvalósítható csoda, a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőben, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
2: Egyre melegebb napok jönnek. Ma estig sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőkre sem kell számítani, maximum a szél hűsíthet minket egy kicsit. Ma 30-32 fokig melegszik a levegő, este pedig 16-18 fok valószínű. Holnap is hasonló időnk lesz, de kisebb záporok előfordulhatnak, hétfőtől pedig száraz napokra számíthatunk, és a napos időben 32-34 fokot is mérhetünk. A hétvégén sokan hűsölnek a Balaton partján, a víz Gyenes-Diás környékén 23 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Vendégünk van, mert hogy egy nagy dolog történt vele, és hát ennek szeretnénk egy kicsit eredni.

0: adni. Ugye őt nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, és 30 év után vendégünk ugye visszatért Nigériába, hogy meglátogassa a családját. Gyerekek, már a történet önmagában zseniális, hogy meglepi az édesapját visszatértő Nigériába. 2 hónapot töltött kint Nigériában a családjával. Az egész történet teljesen lehetetlen, ahogy ő megérkezett ide Magyarországra valamikor a 90-es években, amilyen karriert ő befutott, és most 30 év után ő visszament a család látogatására Nigériába, és 2 hónapot töltött kint, hétfőn érkezett vissza. Nem is tudtam, hogy ilyen sokat volt kint. És meghívtuk, hogy meséljen nekünk arról, hogy milyen volt kint, milyen az ország, milyen volt újra a családot látni, mert hogy ő valamikor az ELTE jogi karának ösztöndíjasaként érkezett Magyarországra, de elragadta a popszakma.
1: Az el. És hát ugye 2 hónapot volt kint, azon gondolkodtunk, hogy telefonon hívjuk föl, de képzétek el, hogy az egyébként se éles magyar nyelvtudása mit romlott a 2 hónap alatt, úgyhogy élőben van.
0: Igen, úgyhogy élőben itt van. Szia, Pákó!
2: De jó, újra látni titeket. Hazatértem Nigériából.
0: Hazatértél, és itt olvassuk, hogy mennyi minden történt veled. Figyelj, ez egy kulturális utazás volt, egy család egyesítő utazás 30 év után. Ugye kerek 30 éve nem voltál otthon.
2: Hát nem is 30 év után, hanem 34 év után.
0: 34
2: év után.
1: Elévült?
2: Igen, elszámoltam alaposan.
3: Hány éves vagy, Pákó? Kezdjük már ezzel, mert nagyon fiatalnak nézel.
0: Most hány éves vagy?
2: Most jelenleg én 76-ban születtem.
0: 76, akkor 50 éves vagy. Figyelj ide, tök őszintén válaszold meg nekem ezt a kérdést. Mi volt az oka, hogy eddig nem mentél? Elévült, bűncselekmény, nem mehettél, kitiltottak, most halt meg, aki téged elküldött. Mi történt, hogy te 30 évig nem mentél haza?
2: Hát igazából azt történt, hogy a félelem volt bennem, hogy a minden azon megyek, és megbetegszek, tudod.
1: Mert hát
0: te hülye vagy. Nigériai betegségektől féltél.
2: Igen. A szúnyogok, tudod. A malária, tudod.
0: Malária.
2: Nehogy megkapom malária, és soha többé nem fog meggyógyulni. És a féltem, hogy már idegenek éreztem magamat, azt, hogy a családomtól már nem oda tartozok, tudod? Igen, és pont azért nem is mentem haza, mert féltem, hogy...
0: A betegségektől, a maláriától.
2: A maláriától, idegenek érzem magam, érted, tudod? A családomban, és így eltelik rengeteg év.
0: Minek a hatására indultál el?
2: Édesapám már 85 éves, annyit imádkozom a Istennek, hogy éljen nagyon-nagyon sokáig, és szeretné ott látni.
0: Tehát ez volt a cél, hogy még akkor láthassa az apukádat, aki 85 éves.
2: Igen, és megholegettem, megpuszulom.
0: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísérte?
2: Nem, egyedül.
0: Tök egyedül mentél?
2: Tök egyedül utaztam Nigériába.
0: Azért egy frankfurti átszállással megvisz.
2: Igen, magányos táskával, tudod, így tippele magammal. És amikor megérkeztem Nigériába, hát el kell, hogy mesélem nektek, hogy ott váltak a családtagom.
0: Kint a repülőtére?
2: Kint a repülőtére.
3: Hány testvéred van?
2: 6-an vagyunk. Mielőtt én kijöttem a repülőtérről, rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És a táská, pászport, és minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
0: Valami nem változik.
2: A kijárat kapuig.
0: Levettek egy kicsit. Na és milyen nézés volt őket meglátni?
2: És amikor kijöttem, és akkor annyit hallottam, hogy a Fekete Pákó, ez kiabál a nevem. A családtagom.
0: A család kiabál, hogy Fekete
2: igen,
0: Pákó.
2: Igen, a öcsém, a húgom.
0: Milyen volt apukáddal találkozni? Meséld el azt a pillanatot, hogy az milyen volt.
2: Másnap fölkeltem, és elmentem az apukámhoz. Elvitt engem a öcsém, Kosua, és apám már a ázába, az elkére, figyelt rám. Valaki már...
0: Elszólta magát,
2: hogy a Fekete Pákó megérkezett.
0: Tulajdonképpen meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de valaki elszólta magát.
2: Valaki elszólt maga a családon belül.
0: Apukádnak kínált az erkélyen.
2: Az úgy kínált az erkélyen, amikor megérkeztem, és akkor így kukuskát, tudod, kukuskát. Csak megjöttem, fölmentem hozzá, apa, te vagy az, apa, te vagy az, egy olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiat, és megülegettem, és sírt. Én is
0: hát
2: sírtam.
0: 35 év után, hát 35 év után. Igen. Az igaz az a történet, hogy ő megnézte, hogy hol vannak az anyajegyeit?
2: Igen, és ez követően, és apám azt kérdezi, hogy tényleg te vagy az? Mondja, én mondom, apa, én vagyok Lapita Oludája. Én vagyok a fekete pákó. Azt mondta, megvége engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
0: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az anyag.
3: És meg kell nézni neki, és ki tudja kívek vissza Nigériából.
0: Ezt nem hiszem el. Figyelj, és megnézte a pater az anyag egyedet a fenekedet.
2: Igen, és azt mondta, fiam, tessék, gyere velem, menj szobába, csak akkor letudtam a gacsámat, és akkor...
3: Egy részben túlra, nem? Ahogy
0: teljesen szírelim. Figyelj, én ezért szeretem.
2: Nincs mi szégyenem, és édesapám.
0: És ott volt az agyajegy.
2: És ott volt.
0: De az öregnek azért még jó a szeme írja valaki, azért egy fekete testen egy barna agyajegyet megtalálni. Lassú az öreg, a szeme még jó. Sasszem azért még kiszűrte.
2: És akkor...
0: Ők hogy élnek? Milyen körülmények között? Mekkora város ez? Vagy ez hogy kell elképzelni?
2: Én a Lagosba szálltam le. A Lagos az volt a régen a főváros. Annyi ének a Lagosba, majdnem 30 millió. Ahol apám nem messze lakik a Lagostól. Emberek pénzét küzdenek minden nap. Nincs áramellátás, nincsen vízellátás. Gondoljatok bele. És nekem oda kell figyelnem, mit iszok, mit teszek, tudom, mert nekem a Európai, a magyar gyumbrom van, és a...
0: magyar gyumbrom van. A fekete ember, aki hazamegy, de fél az otthoni fertőzések, mert neki már magyar pH-ja van, magyar bélbaktériuma, és fél elkapni valamit a szülőhazájában, ezért inkább szállodában lakik.
3: De nem hiányoztak az otthoni ízek amúgy? Az otthoni ételek nem hiányoztak?
2: De persze, hogy hiányoznak. Meg is ettem őket, azon gondolkodtam, bármi is történik velem, akkor hogy legyen hasmenésem, vagy fosok, teljesen mindegy, de akkor is megkóstolom.
0: És akkor te vigyázva magadra, a szállodában laktál, és mentél a családhoz vissza a szállodába, mentél a családhoz vissza a szállodába.
2: A szúnyog miatt, a szállodában, a szállodában kéne laknom, és a szállodában, hát nagyon-nagyon szép a szálloda, amit választottam magamnak, és így utaztam a hely, olyan hely, egy koszlekedéssel apámhoz, gyerekkoromban akartam idézni, mert én is utaztam ezzel a koszlekedéssel, és ígyétek nekem, hogy amikor szállodában voltam, és édesapám is elmondta, meg ocsim is mondtam, hogy jelenleg Nigériában van ezt a kidnapping angolul.
0: Aha, ez a emberrablás,
2: és a cserébe kéne legalább 50 millió naira.
0: Aha.
2: Abban rengeteg
1: ember, aki ellopna.
0: Na jó, de téged azért ott nem lóksz ki a tömegből, tehát azért ott sok fekete ember között te is fekete. Most oda menne egy turista, mondjuk Eszter, első nap elrabolnák
3: valószínűleg. Engem, figyelj, megtérről nem jutnék ki. Engem elkapaznának.
0: Azonnal elrabolnák.
3: Ugyanlen a körbe, mint egy kicsit megrágott banán.
0: Na, te nem voltál ott veszélyben, nem? Hát azért ott te helyi vagy tulajdonképpen.
2: Hát én azt nem mutatnám így, mert a otózkodás is
1: a divatos európai fiú.
0: Tehát te megérkezel oda egy Nike-ba,
2: Adidasba. A járásod. Tehát, ami nem megszokott a itteni emberek, hogy
0: és azonnal kiszúr.
2: Furán sétál.
3: De miért nem siet? Milyen összedik a lábakat?
0: Túlságosan lassabb megy.
3: Milyen a helyi járás? Hogy járnak a helyiek?
2: Papusa. Papusa, ott...
1: Amíg feltél volna egy papucsot, és akkor megvagy.
2: Nem akar papusat járkálni.
0: És azt mondtad itt a szünetben, hogy 30 000 forintot keresnek nagyjából? Tehát, azért dolgoznak egy hónapot, 30 000 forintnyi pénz, az, amit megkeresnek.
2: Így van, abszolút. Mert meg is kérdeztem, hogy a öcsém, hogy mennyit keres, hogy miben tudok neki segíteni. És a öcsém az ilyen sofor, gazdag kínai, a cégnek a sofórja. És akkor kérdeztem tőle, hogy mennyit keres, és azt mondta nekem, hogy 100 000 nehirá. Ez ilyen kb. 18 000 forint.
0: Ne csinál, tehát kínainak igen. dolgozik sofőrként, sokat igen. dolgozik, igen. jó állásban van, az ott nem egy jó állás, nem, hogy valaki sofőr,
2: igen.
0: és 18 000 forintnak megfelelő összeget keres.
2: Igen, igen. De úgy, hogy van családja. Kormány nem ad pénz. Érted, hogy emberek kúznak minden nap a piacon. Megláttam egy olyegasszony a útszélén, vagy éppen árukod valamit, vagy mit tudom én, és akkor megsanálom, érted, tudod? Megsanálom, ránézem, a szívem szakad, érted, tudod? Hogy a 40 fokban ott ül egy kedves öreg fekete asszony, és árul, és nincsen vevó, érted, tudod? És akkor azon gondolom, miből fog én, érted, tudod? Mert ami itt tartózkodom mellette, nem látom valaki, aki eljön hozzá, és megveszi bármit
1: persze.
2: is. Érted,
1: megvettél mindent tőle? Rendes voltál?
2: Minden tőle.
1: Nem vetted meg?
0: Adtál neki? Segítetted egy kicsit?
2: Ezt nem szabad Nigériában. Kint vagy a városba, és kiveszel a pénzt a seberbe, és azt mondja...
1: Akkor megint
2: megint elrabolnak.
3: Engem, ma már elraboltak, hagyjatok végén.
0: Nem feltételen desztinációm. Nem, hogy úgy érzed, hogy azért jó.
3: 20 000 forint a havi kereset, és 50 milliót kérnek, ha elrabolnak. Egy kicsit nagy az ár, és nem érzitek ezt?
0: Hát ezek 20 000 ott, de nem a helyét rabolják el, európait, vagy kínait, vagy angolt, vagy amerikait, vagy európait, aki viszont lehet, hogy ki tudja fizetni.
2: A tartózkodásom alatt Nigériában sok minden hallottam elrabolásról. Fejtették a internetre. Elrabolták a gyerekek iskolából, elrabolták a tanárok iskolából, elrabolták a politikusok.
3: Iskolából?
2: Nem. Hát a házából, a lakásából.
3: Csak a születet így tartják, meg tudod, hogy derabolnak.
2: Igen, és a csomó ember elrabolják, és egyébként kérnek a pénz. És azért történt meg Nigériában, mert nincs pénz. A szegénység miatt. És kitaláltak ezeket a rossz fiúk, amiben a kormány nem tudott velük mi kezdeni. Mert
0: olyan maffia van meg.
2: Igen, olyan maffia van
0: meg. Annyit keresnek
2: ezzel. Ezt szerintem szabadon engednek, hogy ez továbbra végrehajtják ezt a borzalmas dolgot, amit csinálnak a pénz, és egyébként kérnek emberrablásért. És este 7 óra után nem szabad kint tartózkodni.
0: Te sem mentél ki, nem is mentél ki?
2: Hát egyedül, hát azt sem tudom, hogy merekem meg a viseletem magukban. igen, abszolút, mert nekem meg kellett tanulnom a közlekedés, hogy hogyan tudom apámhoz menni, hogyan tudom apámtól visszamenni a szállodába, ahol lakom. Ezt a képtelenség megtanulnom, mert mindig kell, hogy legyen mellettem egy kísérő,
0: aki segített.
2: Nehogy eltévedjek, nehogy a más buszról szálltam fel, és még ott vannak ezt a vízhelyzet pillanatok, amikor nem a buszról szálltad be, hanem a taxira. Érted, amikor az vízhelyzet, amikor taxiba.
0: Veszélyes a taxi?
2: Veszélyes a taxi, mert azt is megtörténik az emberrablás, amikor stoppol egy taxi, és látok, hogy a taxiba 3 vagy 4 ember ülnek benne, tudod.
1: És még te is beszállsz?
2: És te is beszállsz, érted, tudod?
0: És azonnal elrabolnak.
2: És akkor mielőtt te beszállsz, aki bent ül, azt mondta, hogy engedj ki először, te szállj be, csak a beszáll melléd. Akkor te már közepén vagy, érted, tudod? És onnantól kezdve...
0: Te már nem mész sehova.
2: Te már nem mész sehova.
3: Ezért vagyok én biztonságban. Onnantól,
0: csak te ülnél hátul egyedül.
2: A security, a biztonság. És erdőben visznek, erdőben.
0: Jó. Hogy lett ebből 2 hónap? Mert ugye 10 napra mentél, de hogy 2 hónapot maradtál?
2: Igen, igazából 10 napra mentem el, és amikor megérkeztem, és láttam, milyen jó érzi magamat a családomon, és arra kértek engem a családom, édesapám, még úgy sem, hogy a Batuska...
0: Ahogy maradjál még egy kicsit.
2: Maradjak még, megosszabbítottam a tartózkodásom Nigériában, hogy akkor tovább maradjak én, hogy a családom ezt a orrom, adnak nekem ezt az emlék, ezt az együtt élés, ezt az együtt kajáni, ezt ölelés, együtt beszélgetés, ezt a mindenféle dolgot.
0: Hogy ebből hosszabb legyen.
2: Idézzünk. Igen.
0: Közben nézzük a fotókat. Igen. Apukát egyébként tök jól tartja magát. Ott van az egész család, ugye ott van a testvéreid.
2: Beleváló, édesapám van. Igen.
0: 85 évesen az öreg tökre rendben van.
1: Na milyen ajándékokat vittél nekik Magyarországról?
2: mielőtt utaztam, mert beszéltük arra, veletek is, hogy vigyem neki a Turó Rudi. Vigyem neki a
1: pizzalámi.
2: Igen, a Rakuti szalámi is vittem.
0: De vittél szalámit?
2: Vittem szalámit, igen, de majdnem elromlott, mert olyan meleg van odafele utat, és mondjuk rengeteg vállalkozás, bent tartogatom a nagy táskába, amit betettem a gépbe, nem a
3: kézipot.
0: Kérdezik, hogy Dobrev Klár plakátot vittél.
2: És nagyon-nagyon örültek neki a magyar erős paprikával, de nem ebből fózták, hanem ott
1: meg még erősebb.
2: Mert hozzá van szokva, és nekem is azt adták nekem, csak megtadták ezt a magyar erős paprika. Hát az igazi magyar
0: ungarikum,
2: mert megtartsák emlékbe. De ez teljesen jó, mindenféle welcome ételek, vatakrám, fogadtatás nagyon szépen volt a családomtól, és a koszottam nekik, és a Miri megkérdezem tőlük, hogy miben tartozok, kell bárkinek pénz, vagy adjak ajándék, vagy bármi, vagy mit tudom. Mert megcsináltam őket, hogy annyi kevés pénzt keresnek, és semmi nem elég nekik. Hát abszolút. Ez az élet, amit ott van Nigériában, ez
0: te nekem, vagy az egyetlen...
2: nekem is megviselt. Azon gondolkodtam Nigériában, Balázs, hogy
1: az országot.
0: Te vagy az egyetlen, aki elmentél külföldre? Tehát a család mindenki ott maradt, mindenki ott él. Te vagy az egyszem gyermek, aki elindult így világot látni, és megérkeztél Magyarországra. A többiek ott vannak? Mindenki ott maradt?
2: Nem. Én mielőtt ide érkeztem Magyarországra, már itt volt a nővérem.
0: Ja, már itt volt a nővére.
2: A nővérem, aki éppen jelenleg a Kanadában van. Itt tanult, ő is a osztódiusként jött ide. Csak itt találkoztam vele, amikor idejöttem. Nem voltam egy adó, amikor idejöttem.
0: Értem, tehát a nővére jött ide valamikor a 90-es években, és akkor te idejöttél hozzá. Igen, ő elment Kanadába, te meg itt maradtál.
3: De hát ott képzelni, hogy nővére mit szólt hozzá, hogy ez mit művelt itt? A Kanadában dolgozom, tisztségviselő vagyok. Mit van az öcsém, Pákó? Nem lesz semmi baj. Mi baj lehet abban, ha ő is utána?
0: Megérkezett az ösztöndíja, majd a Budapest TV-n elkezdett Adidadidit énekelni. Hova kanyarodat? Az egész történet egyébként teljesen szürreális, közben meg tök megható, ugye rengeteg fotót látunk közben itt a családról, úgyhogy nagyon helyes ez a történet. Milyen jó reality-t lehetett ebből volna csinálni, nem? Mondjuk nyilván Nigériában a forgatási körülmények azért nem feltétlenül jók.
3: Mindenki voltak volna.
0: Teljes magyar stábot elbújták volna.
3: Erre voltak. Operatőr, erre voltak. De ez már három fia erre voltak.
0: De ezért szeretjük.
2: Hát a fejlet nem is sétálok a buszának. Igen. Egy, hogy mondjam.
0: Pákó, nagyon körült, köszönjük, hogy itt voltál. Vigyázz magadra.
4: Báúj!
0: Báúj!
4: És akkor egy rövid szünet.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyár végéig sűrűbben járnak a hajók Fonyód és Badacsony között, Hévíz népszerűsítik az influencerek a közösségi oldalakon, igazi nyári idő várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ezentúl sűrűbben járnak a Bahart hajói, augusztus végéig meghosszabbított főszezoni járatokkal és népszerű programhajókkal is várja az utasokat a Balatoni Hajózási ZRT, olvasható a honlapjukon. Az idei menetrendi járatok közül a legforgalmasabb a Fonyód-Badacsony és a Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalokon közlekedő hajó, ezért ezekből napi 10 járatpárral lehet közlekedni. Emellett a Bahart sétahajóit 15 kikötőben lehet igénybe venni, 8 kikötőből gyerekhajó, 9-ből pedig buli hajó indul. A Bahar tájékoztatása szerint a bringások idén kedvezményesen utazhatnak több kerékpáros barát útvonalon, a Kajla útlevelüket felmutató alsós gyerekek pedig ingyen szállhatnak fel a menetrendi hajókra. Egyébként idén már 730 ezer utast szállítottak a balatoni hajók. Influencerek népszerűsítik Hévízt. Egész hónapban zajlik a Hévíz álommeló elnevezésű turisztikai kampány, amelynek keretében hazai tartalomgyártók töltenek a városban 4 napot, majd a saját közösségi oldalaikon számolnak be arról, hogy hogyan érezték magukat, írja a Hír Balaton. A programban résztvevők bármit kipróbálhatnak, amit szeretnének, a gasztronómiai különlegességektől kezdve a prémium wellness kezeléseken át az e-bike túrákig és a hangulatos városi sétákig. Múlt héten két influencer tapasztalta meg a város nyári hangulatát, a héten pedig újabb vendégek érkeznek a városba, de a kampány a következő hetekben sem áll meg, vagyis a nyár folyamán Hévíz folyamatosan jelen lesz a legnépszerűbb közösségi platformokon. Itt a fesztivál szezon, ezért a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az egyik legnagyobb veszélyt a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz, az alkohol és az energiaital. Az együttesen nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Kánikulára számíthatunk a következő napokban. A hétvégén sokat süt majd a nap Zalavár megyében, és csak holnap lehetnek kisebb frissítő záporok. 30-32 fokig melegszik a levegő, éjszakánként pedig 16-18 fok várható. A jövő hét is nyári idővel indul, hétfőn, kedden és szerdán is sok napsütésben bízhatunk. Esők nem áztatnak majd minket, és egyre melegebb lesz. A hét első napjaiban 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Magas az UV-sugárzás, óvni kell a bőrünket a szabadban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egy 22 éves lány, ugye? Hát ez tegnapi hír. Repülés oktatáson vezetett egy kis gépet Argentina fölött, figyeld. Ő repülgetett. Repülgetett. És ez csak azt mondta neki, a pilóta Argentinában odahajolt hozzá, teljesen normálisan viselkedett, nem volt semmi előzménye. És azt mondta, hogy tudod, mit kell tenned, folytasd. Majd levette a fejhallgatót, kikapcsolta a biztonsági időt, kinyitotta az ajtót, és kiugrott az ablakon.
1: Úristen.
2: Öngyilkos lett.
0: Nem, szerintem tudott repülni. Jó, a kérdés, tisztán éles látás. Nem, én szeretem ezt a fajta. Nagyon éles vagy, látod, nem, és fölméred a helyzetet, és azt gondolod, hogy szerinted öngyilkos lett. Nem, szerintem azt gondolod, hogy tud repülni.
2: Hát, volt rajta mondjuk ejtörnyű, és meg akarta tréfálni a lányt.
0: Nem volt. Meghalt.
1: Ráadásul város közepén találták meg egy játszótéren. Igen. Nagyon szomorú történet.
0: Egészen durva a történet. Semmi nem utalt arra, hogy a pilóta kitervezett ugrani a repülőből. Álvarez szerint Bertazzo, úgy hívták a pilótát, ezt a döntést a repülőgépe hozta meg. Lehetetlen felfogni vagy megérteni, de nem tudják, hogy mi történt. Csodálatos ember, gyönyörű mosollyal. Itt van ő. Oh. Itt van ő. Leandro Bertazzo.
2: Egy jó képű fiatalember.
1: Ja.
0: Igen. Azt mondják, hogy a repülőgép ajtajának kinyitása körülbelül annyira lehetett nehéz, mint ha valaki egy 200 km/h sebességgel haladó autó ajtaját próbálta volna meg kinyitni. Tehát, hogy elvileg ki lehet. Rosario, a tanuló, az iskola igazgatója szerint az eset után teljes sokban volt.
1: Hát nem csodálom. Csinálom. Tehát egyrészt nem tudsz valamit, hiszen most tanulod, nincs még 100%-os készséged a repülés vezetéshez, és egyedül hagynak, és tudod, hogy ez a csávó, aki egyedül hagyott, az egy halott már. Tehát, hogy egy öngyilkosságot követett el melletted, ahol te ültél a repülőgépben, úgy, hogy egyébként te nem tudsz még repülőgépet vezetni. Teljesen.
0: Hát, egyébként abban van valami, hogy teher alatt nő a pálma, gyerekek.
1: Ez mondjuk igaz.
2: Ez egy...
0: Most ez igaz ez a mondás, ezt szokták mondani, nem? Teher alatt nő a pálma. Nem lehet, hogy a csaj lökte ki, várjál. Tehát azért ezt vizsgáljuk meg, ezt az esetet. Én már egyedül azt mondok, amit akarok. Hát nincs szemtanú. De... Ezek összevesztek. A csaj kilökte. Viszonyuk volt.
2: De az neki ki... Tehát ahhoz neki ki kellett nyitnia az ajtót.
1: Jó, most apróságban nem menjünk már bele, Júliát.
0: Sávó csak ki akar dobni egy kórházsot. Kintotta az ajtót, ki akar dobni.
2: Cigarettacsikket akarta kipickálni.
0: Fogta a csaj, és kilökte az ajtón. Tehát azért vizsgáljuk meg ezt az esetet. Mert azért ez így ebben a formában egy meglehetősen fura.
2: Nehezen tudom elképzelni, hogy, tehát, hogy egy ilyen eseményre valaki nem készül. Ez nem kipattan.
0: De ha már öngyilkos akarsz lenni, azért azt úgy átgondolod, hogy legalább más ne menjen bele tökre. Nem?
2: Valószínű, hogy ez olyan beszűkült tudatállapot, hogy ilyenkor már nem mérlegeled azt, hogy a körülötted lévő emberek hogyan sérülnek, vagy mi történik velük azután, hogy te fogod magad és kidobod magad a...
0: Igen.
1: Vagy például az is lehet, hogy a csávó odáig jutott el ebben a sztoriban, hogy elvégeztem a munkámat, ez a lány már tud repülőgépet vezetni.
0: Tehát olyat választott, akinek nem az első órája, hanem akinek a 20.
1: Igen, már valószínűleg ugye jól állt ebben a dologban, lehet, hogy vizsga előtt volt két repüléssel, és tudod, az öngyilkos fejben, vagy az öngyilkosságra készülő fejben egy csomó ilyen megfordul, amikor azt mondod, hogy figyelj, rám már nincs szükség, és még egyet lök rajtad.
0: De akart öngyilkos, nem lehet, hogy elment a mix-e az Egyiptomon? Tehát most csak kérdezem, hogy ezeket nem tudjuk feltételezni, hogy az történt, hogy egyébként 2 óra vezetett, megrakta $3000 az Egyiptomot, fordítottak az argentinok. Csak kérdezem, tehát hogy miért tervezel úgy egy öngyilkosságot, hogy valaki ott ül melletted? Miért nem egyedül mész föl egy repülővel?
3: Igen,
0: és esel rá egy városra. Várjál, ez a csávorás.
1: Hát, mondjuk azt nem biztos, hogy ki tudta szám, de...
0: Anyuka tologatja a babakocsit, kis hozi Ármándot, homogozik, megérkezik a pilóta, a csaj meg fölül még köröz a repülővel. Azt nem tudjuk, hogy hányadik órája volt a lánynak. Először nem teszed le a gépet azért.
1: Hát
0: azért ez nem, ugye egy nagyobb gépen repült, azt nem teszed le csak úgy.
2: Én arra lenne kíváncsi, amikor először bejelentkezik a toronynak, és azt mondja, hogy kiugrat mellőlem a pilóta. És azt hiszik, hogy viccel.
0: És azt hiszik, hogy vicc, és kiugrott a pilóta. És tényleg kiugrott.
3: Ez olyan szemétség szerintem, hogyha tényleg nem az van benne, hogy kilökte a nő, vagy ilyesmi, hanem valóban öngyilkos lett, hogy miért tényleg szolgáltatsz ki egy másik embert, akinek van egy életútja, meg egy tedd magad aztán kész. Hát emlékeztek rá, 2015-ben volt a legsúlyosabb ilyen tragédia, bezárkózott a másodpilóta a fülkébe, és a francia alpoknak vezette a
0: Az Air Berlinen volt, igen.
3: Így van, 150 utas a hátam előtt, és mindenki meghalt.
0: Igen, azt se érted.
2: Nem lehet, hogy tele lett a hócipője a hülye tanulókkal.
0: De ez lehet egyébként, hogy kettőknek valami kezdődő viszonya volt. A csaj visszautasította.
1: És akkor azt mondja, hogy itt a vége.
0: Valami kellett, hogy történjen.
2: Igen, nem, hosszú.
0: Vizsgáljuk meg ezt a lányt is azért. Tehát ketten vannak, egy maradt, azt mondok, amit akarok, nem? Tehát, hogy azért...
1: Ja.
0: Itt azért fussunk egy kört, hogy nézzük meg, hogy nézzük, mit mond a lány. Le tudnánk tenni? Milyen gép volt? Mit írnak? Mi volt ez?
1: Cessna.
0: Egy Cessna. Cessna 150. Hát kérdezzük meg a ChatGPT-t, hogy mit mondana arról. Egy Cessna 150-es repülőgépet. Először ülünk egy ilyen repülőben.
1: Nem lehet, szerintem nincs szerintem ilyen.
0: Földi személyzet, ha segít. Mi azt le tudjuk tenni? Kérdezzünk a ChatGPT-t. Azt mondja, hogy kétajtós Cessna, kicsike. Ilyen, hát hol van ez? Budakeszin ezek repkednek. Tehát ez a legkisebb. Ez a kicsi Cessna.
3: Azért szerintem nem tudod letenni.
0: Nem tudod letenni? Nem,
3: szerintem elsőre nem. Nem. Nem. Szerintem van egy technikája, szerintem, hogy belefúródik a földbe.
0: Hogy süllyedsz, hogy veszítesz a sebességből. És a földi segítséged van, valaki diktál, akkor talán azért van rá esély, nem?
3: Igen.
2: Hát azt írja a ChatGPT.
0: Hogy?
2: Ezzel kezdtem, kiugrott mellőlem a pilóta, le tudom-e tenni a Cessna 150-es kétajtós gépet? Igen, le tudod tenni, ezzel kezdik.
0: De mivel tudom, hogy te vagy az, Juli, így vegyük át újra. Te vagy az, aki kiestél a gépből, a pilóta még mindig ott van.
2: Te még mit keresel a gépen? Ez az első kérdés.
0: Ha te vagy az, Juli, te is ugorj utána.
2: Első lépés. Repülj egyenesen.
1: De
0: hogy? Te azt hiszed, hogy fölülsz a gépen?
2: Hát igen, hát nyilván.
0: És ő már diktálja, hogy mit kell csinálni. Jó? Repüljek egyenesen,
2: igen. Kormányzás, fogd meg a szarvkormányt.
0: Igen.
2: Soha ne rángasd.
0: Jó.
2: Oké.
0: Ez a szarvkormány, ez itt van a lábam.
1: Ez annyira látom, hogy ülsz a gépen, Juli, és a ChatGPT-ről próbálsz meg.
2: És keresem a 4G-t vagy az 5G-t.
0: Figyelj, földi adó nem veszi föl. Ott a ChatGPT, repülsz 500 méter magasan, van interneted. Oké, fogjam a szarvkormányt, igen.
2: Fogom. Horizont. Néz ki a szélvédőm.
0: Nézek, látom, hogy zuhan a pilóta.
2: Nem, várj. Állítsd be úgy a gépet, hogy a motorház tetején nagyjából 5-10 centivel a horizont, a föld és az ég találkozások.
0: Igen.
2: Alatt legyen, és a szárnyak párhuzamosak legyenek a földdel.
0: Tiszta. Tehát most egy egyenes berepülésbe tett engem, egy pici süllyedéssel.
1: A lábaddal is csinálsz egy csomó dolgot ezen a kis gépen, szerintem.
0: Várjál, nézzük meg, hogy mit mond.
1: Jó, eddig a Balázs megvan.
0: Eddig egyenesen repülök, igen.
2: Gázkar. Következő pont. A műszerfal közepén alul van egy fekete gömb vagy kar.
0: Megőrülünk.
2: Látod?
0: Igen.
2: Most ne bánsd, hagyd úgy, ahogy van, hogy a gépet magasban tartsa. Következő lépés. Kérj azonnal segítséget rá.
0: Nem lehet. Hát nem diktálja végig nekem, hogy mit kell csinálnom.
2: Hát keresd meg a gombot.
3: Eddig nagy dolgot nem mondott, hogy egyenes
0: megyek. Most éppen ott vagyok, hogy becsukom az ajtót, mert kiugrott ez a hülye, és próbál behúzni az
3: ajtót. És kérdés, hogy beszélgetni, hogy milyen egyenesbe tartani a gépet, hogy a többi gépnél.
0: Nagyon tartom, egyenesbe repülök. Mi a következő?
2: Keresd meg a PTT gombot, ez a push to talk gomb. És hívd a gondolom az irányító toronyt, tartsd lenyomva, és mondd bele higgadtan
0: a mikrofonba. Hasznos tanács. Hasznos tanács. Ott megnyitottuk egy Cessnának a belső gépezetét. Hát van vagy 16 műszer, gyerekek, kis kör alakú műszer.
1: Csak akkor a gázkart mondd meg, hogy melyik így ránézésre.
2: Az a fekete.
1: Melyik, Juli?
0: Hát elég sok hát fekete van ott, Juli.
1: Az a fekete középen. Jó.
0: Ott van a fekete középen, ott van. Igen.
2: És figyelj, nagyon jó. Nyomd meg a gombot, és azt mondd. Tartsd lenyomva, és mondd bele nagyon higgadtan. Mayday, mayday, mayday. Egy Cessna 150-es gépben ülök, a pilóta kiugrott, utas vagyok, nem tudok vezetni, segítségre van szükségem.
0: De jót mond! Egyelőre jót mond!
2: Engedd el a gombot és várj!
0: Igen, egyél meg egy burger, nézd át a pilóta táskáját, hát ha marad benne készpénz. Igen.
2: Ha a rádió jó frekvencián van, azonnal válaszolni fognak.
1: És ha nincs?
2: Ha nem válaszolnak.
0: Ha nem válaszolnak, repülj tovább egyenesen.
2: Igen. A műszerfal közepén lévő rádión teked be a rádió egyet.
0: Igen, Balázsékat. Ez nem rossz, gyerekek, lediktálja. Oké, megvan a rádió kapcsolat, és mondja utána folyamatosan, mit kell csinálni.
2: És igen, alapvető kezelőszervek, aztán hogyan kezd el a süllyedést, leszállásmenet. Tehát tulajdonképpen végigvész téged ezen az úton. Igen.
0: Sanszos, hogyha van nálad egy telefon, és ott a GPU, akkor lehet, hogy lerakod? Sanszos, így ezek alapján. Mert megtaláltam a gázkart, értem a horizontot, tehát hogy tudom, hogy mi van.
3: Ha nem pánikolsz be, személyiségfüggő, akkor lehet, hogy leteszed szerintem. Egyébként
0: személyiségfüggő is, igen, valószínűleg ez van.
3: A másik, hogyha keresed a gombot, már nincs egyenes be a gép. Tehát ugye a kezdő sor...
0: Nem, én a telefonot keresem a pultra.
2: Fogom szombal.
0: Rohadt életben.
3: Melyik gombot kell menni?
2: Bali így vezet le Balatoni.
0: Milyen is áll, egy töltő.
3: Már ott gond lesz.
2: Figyelj, tartsd a sebességet 60-65 csomó között, ha túl gyors vagy, húzd hátra kissé a kormányt, ha túl lassú vagy, nyomd előre a kormányt, adj le egy pici gázt, tehát hogy földet érés.
3: Nagyon higgatnak kellene.
1: Nincs ezekbe ejtőernyő?
0: Nincs. Ezekben a Cessnákban nincsen semmi.
2: Nincs ezekben robotpilóta?
0: Á, Kettő ülés van benne, egy ilyen kis pici gépek ám egyébként, azért nem, nem feltétlen.
2: Mint az éplében, egy ilyen felfújható.
0: Igen. Na jól van, gyerekek.
2: Azért az nagyon meleg.
0: Nagyon meleg, nagyon meleg ez ebben a formában, igen.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
6: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Miénk lett a tér?
8: Hooligans, Klub 77, Wolfkati Band, Péter Flamis, Duna Művész Együttes, Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt.
7: Jó zene, finom ételek, italok. Július 16-tól 19-ig. Irány Hévíz. Gyertek el! A belépés ingyenes. További programok hévíz.hu.
9: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-áig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
10: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldiban is. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló friss, marinált csirkefelső combfilé 13% kedvezménnyel 1299 forint. Mindig Aldi.
11: Az Annagóra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. Annagóra.com.
12: Bobó Fun Park, a nyár fix programja a Balatonnál. Kánikula, ugorj be, strand előtt vagy után. Esik, akkor is vár a fedett aréna. Ninja pálya, trambulin, mászófal, kötélpálya, virtuális valóság, élmények több korosztálynak. Vásd meg a jegyet online most 5% kedvezménnyel. Bobó Fun Park.
13: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint, a Königsbrau dobozos sör 2 darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
14: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
15: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
16: Alfa Echo Bravo!
17: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Király Tamással. Csak igazi, ma

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ez már a Rádió egy top 50. Hello mindenkinek is kellemes hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Átnézzük az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencét. Nem hibázunk, most például Dua Lipa jön a folytatásban, akinek az apukájával közösen ugye van egy fesztiválja, a Sunny Hill Fesztivál, ami hónap végén lesz, nem akármilyen nevekkel, Martin Garrix, Luis Capaldi és Katy Perry is a fellépők között. Az laza. Ez meg az igazi mai sláger, Dua Lipától a Training Season a 46. a héten a Top 50-ben.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy a Top 50-ben, mindjárt mutatom a 41-et, de nézzük, hogy hogyan jutottunk ideig. Az 50-dik a Shaus Félix Jénnel és a Walk With Me-vel. A 49. lett Teddy Swims és a Lose Control. A 48. helyen David Guetta, Alesso és a Never Going Home Tonight. A 47. helyen Blondie, Stevie Appleton, Never Walk Alone. A 46. Dua Lipa, Training Season-nel. A 45. David Guetta, One Republic és az I Don't Wanna Wait. A 44. Topic, Fastboy és a Forget You. És a 43. helyről szólt az előbb Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. Van még itt egy 42. Alokiva meg Scar Keys. És ahogy ígértem, a 41. Ray Dalton, aki nem csak zseniális énekes, zseniális teniszező is, ezen a hétvégén pedig egy csomó kontentet kirakott a social felületeire, ahol picit trükköket mutat és magyaráz a teniszezéssel kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezzel indítani a napot, mire figyeljünk. Na hát, aki tanulna egy picit ebből, az kattintson az oldalára. Én megmutatom az igazi mai slágerét, Ray Dalton és a Do It Again a 41. a héten a Top 50-ben.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A nem sokára Koszovóban Dua Lipáék fesztiválján zenélő Katy Perry a Top 50-ben a 38. helyen. Ugrottunk egy nagyot megint, legutóbb a 41. helyig számoltuk vissza. Ray Dalton, Do It Again. A 40. a Disturbed és a The Sound of Silence. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. A 39. helyen Kygo, a Max és a Whatever. A 38. helyről szólt most Katy Perry a Lifetime-szal, a 37. Szigala és a Riptide. Én pedig mindjárt a 36-kal folytatom, Selena Gomez-zel, aki na náhogy múlt héten ott volt, nagy barátja Taylor Swift Lagzián, de ahogy mindenki más, ő sem posztolt egy darab képet, vagy sztorit, vagy bármit. Erre külön meg voltak kérve, és tartották is hozzá magukat. A Top 50-ben a 36. helyre jön mindjárt Selena Gomez és a Single Soon itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger. Megy a Rádió 1 top 50-ben, pedig jön a 32. Tame Impala egyenesen Ausztráliából, Perthből egészen pontosan, akinek az 5. albumig kellett eljutni, amire dobbantott egy hatalmas nemzetközi sikert, de megérte várni. A tehetség mellett egyébként ez kellett egy TikTok trend is, hogyha őszinték vagyunk, és persze Jennie a Blackpink énekesnője, akivel közösen készítették ezt az igazi mai slágert. A Dracula a Rádió 1 top 50 32. helyén ezen a héten.

Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Rádió 1 Top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével, a 36. helyről a héten Selena Gomez és a single Soon. I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I'll be single soon, I'll be single soon. A 35. helyet csípte meg Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It. A 34. Purple Disco Machine, Ash This Beat Up Your Heart. A 33. Lado Lucala is a Lottery. A 32. Tame Impala Draculával. 31. helyről szólt az előbb Alex Warren és az Ordinary, de itt a 30. még Necessary Jüger és a Sonic dal, az It Feels So Good. A 29. Rehab in a Rock My Body. És a 28. egy nagy kedvencem, Kamrád és a Hug Yourself, szerintem szenzációs a dal. Nem tudjuk, hogy ezen a dalon mennyit dolgozott, de Kamrádról van egy legenda, amit egyébként többször megerősített, hogy volt olyan dala, amit egy vonatút alatt írt meg. Szerintem ezen egy picit többet melózott, de óriási. Kamrád, Hug Yourself, a Rádió 1 Top 50-ben, tehát a 28. helyen ezen a héten.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a Top 50-ben pedig nem állunk meg. Egy óriási sláger, Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. A dal egyébként az első közös munkájuk, pedig én korábban fogadtam volna, hogy már dolgoztak együtt, de itt kiderült, nem. A dal egyik társszerzője pedig Ryan Tedder, a One Republic frontembere, szóval tényleg van benne munka, van benne tehetség, és meg is van az eredménye. Az igazi mai slágerek között David Guetta, Jennifer Lopez és a Save Me Tonight a Rádió 1 Top 50 24. helyén a hét.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Top 50-ben, pedig mindjárt indítjuk a második órát. Azt gondolom, hogy nagyon erős listát össze ezen a héten is. A 28. ugye Kamrád is a Hug Yourself. A 27. Joel Corey és a Be Alright. A 26. Kygo, One Republic és a Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. 25. lett Cyril, aztán Lin-nel. Az előbb szólt a 24. helyről Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. A 23. Teddy Sims és a The Door. A 22. pedig Lady Gaga és a The Dead Dance. Ezzel indítom a következő zenei órát, és egyben a Top 50 második óráját.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Élvonal. A Rádió Estégen, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco,

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára, 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
5: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
4: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
5: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
7: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Bestfay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
10: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
11: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez a Rádió 1 és ez a Top 50. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Átnézzük az elmúlt egy-hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencét, és hát külön jó hír, hogy már a Top 20-hoz érkeztünk. Ray-el, aki tényleg elképesztően sokszínű előadó, valamikor óriási stadionokat tölt meg, és van, amikor jazz fesztivált nyit, mint ahogy például ezen a héten Montreux-ben, ott is óriási sikert aratott. Az igazi mai slágerek között pedig ez most a 20. helyről szól a Top 50-ben, Ray és a Where Is My Husband.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közti pedig Alex Kenji a Top 50-ben, akinek egyébként több alter egója is van, mert hogy nagyon sokszínű művész, különböző műfajokban is alkot, és ezekhez külön művészneveket is választott magának, például Yoshi Chandler, Combo, Green Sugar, vagy éppen Kaiko, ilyen neveken is dob piacra dalokat. Ez viszont Alex Kenji néven a nyár egyik nagy kedvence, a Bumble, ami a Rádió 1 Top 50-ben ezen a héten a 17. lett.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és tény, hogy óriási kedvencek pörögnek egymás után. A Top 50 szól az elmúlt egy hét 50 legnagyobb rádió egyes kedvencével, a 22. Lady Gaga és a The Dead Dance a hitem. A 21. lett Fezbo és a Good Life. A 20. Ray, a Where Is My Husband-el. A 19. Kashmir és a Wild Ride. A 18. helyen Lady Gaga is az Abrakadabra. A 17. Alex Kenji és a Bambole. A 16. Keto és a Turn the Lights Off. A 15. helyről szólt az előbb Martin Garrix és a Butterflies, és itt a 14. nem húzom az időt, Joel Corey a Galantis, és ez is egy nagy nyári kedvenc, a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy benne pedig a Rádió egy Top 50, és most Taylor Swift, akinek egy hete volt a lagzia, az év egyik legjobban várt lagzia is egyben, és az év legtitkosabb lagzia is, mert hogy azóta sem jött ki egy darab fotó se róla, van néhány, ami kering a neten, de ezt mind megerősítették, hogy teljesen kamu, nem jött ki még róla kép. Az igazi mai slágerek között viszont mindjárt indítom az Opel Lightot. A Rádió egy Top 50-ben ezen a héten a tizedik lett.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A tizedik. Aha.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Top 50-ben pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki nem csak zenélni szeret, de imád boxolni, meg nézi is a sportot, és emellett szeret sütni, főzni, állítólag a legjobb, a legendás banánkenyere. Ez pedig az aktuális igazi mai slágere, Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion a Rádió egy Top 50-ben a 7. helyet csípte meg a héten.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, egyre közelebb a dobogó, mindjárt mondom, hogy ki a negyedik, előtte viszont nézzük a listát, eddig a 14. helynél hagytuk abba az előbb a számolást, Joel Corey Galantis, Stay a Little Longer.

12. héten Accenttel, a Misha Miller és a Don't Leave. 11. helyen Ed Sheeran és a Camera Siri remixével. A 10. Taylor Swift és az Opel Light. A 9. Louis és a Get Lucky. A 8. Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. A 7. lett Bibi Rexa, Faithless-szel és a New Religion-nel. A 6. helyről szólt az előbb Ray Dalton és a Blood Running, az 5. Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy. És itt a 4. Sam Feld, akivel alig 2 hónappal ezelőtt óriási bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, most pedig a dobogó előttől érkezik Rosalinnel közösen Sam Feld, tehát ez a Heart Like Mine a 4. helyén a Top 50.

És hogy mi lehet az első? Hát melyik dal az, ami nagyon nem volt itt? Pedig nagyon itt a helye. Hát az, ami megnyerte a héten a Top 50-et. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Ezt indítom már is a Rádió 1-en. Király Tamást hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
3: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
2: Ezt azonnal le kell foglalni.
3: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
2: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
4: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl Plusz kártyád, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Az Anna Góra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. annagora.com.
9: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
10: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-áig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
11: A Big George Property bemutatja. Új lakások 10 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

Maroon 5 és a One More Night a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között. Szép hétvégét, üdvözlet a stúdióból, én Bőszél Andris vagyok, és a Rádió 1 Daily Mix folytatásában itt lesz velünk Calvin Harris, de Lady Gaga is énekel hamarosan. És már is mehet a hangerő Hypitonnak, mert hogy jön Norma Jean Martin és Harry PFR közreműködésével az Out of My Head a Nyugat-Balatoni Rádió 1-es frekvenciákon, Keszthelyen és környékén a 99.4-en, Fonyódon és környékén pedig a 101.3-on.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük a Camera Ed Sheerantől, aki nem lassít. A Play albuma a listák élén nyitott, és már is új projekteken dolgozik. Idén új turnékkal és különleges produkciókkal jelentkezik. Közben pedig ő az egyik legmeghatározóbb dalszerző a világon. Ed Sheeran érkezik most a Camerával, Suri remixében.

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következőt pedig a mai ünnepelteknek küldöm, a dátum július 11, késcsok a Nóráknak és a Liliknek, ők ünnepelnek ma névnapot. A Nóra az Eleonóra rövidülése, ami az arab Elinor névből származik, és azt jelenti, hogy Isten az én világosságom. A Lili pedig több névhez is köthető, a Karolina, az Erzsébet és a Júlia angol és német becézőjéből is eredeztethető, és a hasonló hangzású angol Lili szó jelentése Lilium. Én boldog névnapot és jó ünneplést kívánok a Maroon 5 zenéjével, jön Cardi B-vel a Girls Like You. Ezt küldöm az összes mai évfordulósnak és a július 11-i születésnaposainknak is itt a Rádió 1 Daily Mix-ben.

0: Apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámmedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
1: annagura.com.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
2: Rádió
3: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Bőszén Andrással. Csak igazi, ma is láger megy. 99.4 és 101.3.

0: Többnyire 30 fokig vagy fölé emelkedő maximum hőmérsékletek és napsütéses strandidő valószínű a folytatásban. Délutánonként minimális eséllyel elvétve helyi futózápor, zivatar kialakulhat, de nem ez lesz a jellemző. A Balaton 23-24 fokos.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és közben egy kis program tipp, hiszen érdemes vízre szállni, sűrített nyári menetrenddel várják az utasokat a balatoni hajók. A legnépszerűbb útvonalakon, vagyis Fonyód és Badacsony között, illetve Siófok, Balatonfüred és Tihany között napi 10 járat közül választhatunk, csütörtöktől vasárnapig késő esti visszaindulással. A menetrendi hajók mellett pedig sétahajók, gyerekhajók, bulihajók és csillhajók is indulnak. Kezd helyen a legendás Helka Nosztalgia hajó fedélzeténél lehetjük át a régi balatoni hajózás hangulatát egy kellemes sétahajózással. A családokat ráadásul Fonyódról Kalapjakap koncerthajó is várja, a kompok pedig Szántódról 7 és 23 óra 30 között, Tihanyból pedig 7:15 és 23:45 között járnak, de forgalmas időszakokban természetesen sűrítik is a járatokat.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a Rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
1: mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk,
1: nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

1, itt csak igazi mai sláger megy, és már is érkezik a világhírű holland DJ és producer Tiesto, aki egy igazi ikon az elektronikus zenei világban. Ilyenkor nyáron a neve pedig egyet jelent a legnagyobb bulikkal és fesztiválokkal. Legyen szó akár az Ibiza éjszakáról, a Tomorrowlandről, Tiesto mindenhol hatalmas tömegeket vonz, és imádja, amikor a naplemente fényében játszhat, és a közönség együtt táncol a vízparton vagy egy hatalmas fesztiválon. Vele kívánok mindenkinek további kellemes délutánt, Bőszér Andris vagyok, holnap déltől ismét találkozhatunk itt a Nyugat-Balatonnál. Kezd helyen a 99.4-en, és Fonyódon a 101.3-on, ha Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az egyik albán származású szupersztár Dua Lipa után. Baby Rex-t hozom a folytatásban. Hát Dua Lipa Nagy-Britanniában nőtt fel, ott szocializálódott, Baby Rex-t pedig abszolút amerikai csaj, de hát az albán gyökereiket abszolút büszkén vállalják, és nagyon sűrűn szoktak erről mesélni. Sőt, Baby Rex-nek az új albumára felkerült egy olyan dal, amiben a refrén, illetve bizonyos részek albánul íródtak. Ez most a Faithless klasszikus újra gondolva, a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1, és mindig van aktuálisan egy olyan zenénk, ami amint felcsendül, jönnek SMS-ben, Viber üzenemben a kérdések, hogy ezt szeretem, mi ez? Írjátok már meg, hogy mondjátok már, hogy mi ez a zene. Na ez egy ilyen zenem. Alex Kenji és a Bambolé, úgyhogy most nem kell sazamozni, nem kell írni az üzenetet, hogy mi ez a dal. Hozom, szerintem Kuki is fogja játszani majd, gyanítom. Abban a két órában tuti, hogy belefér. Ugye megújult a Rádió 1 Live Mix, és két órás lett a Before és az After Party Show is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, most pedig egy olyan zene, ami 15 évvel korábbról hibernálódott állapotban felengedett és katapultált a slágerlisták és a streaming listák élére. Hát a közösségi média teljesen átírta, és az algoritmusok a játékszabályokat, hogy arról van szó, hogy miből is lesz sláger. Történt ugyanis, hogy 2010-ben elkészült ez a dal, Kato és a Turn the Lights Off, de hát kereken 15 évet várni.

zene szól a háttérben. Kiedo egyébként nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy egyszerre volt elképesztően jó érzés az neki, a hirtelen jött Rivalda fény, közben azt érezte, hogy megérdemlem én ezt. Már rég elvégeztem ezt a munkát. 15 évvel ezelőtt, szinte el is felejtettem ezt a dalt. Turn the lights off, Kiedotól, itt a Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift például és az Opelite. Az amerikai szupersztár ugye most az új Toy Story filmhez készítette el a betétdalt, és hát óriás diskurzus indult hát nem csak Amerikában, de az egész világon a film üzenete kapcsán, mert ugye a Toy Story 5-ben Woody, Buzz és Jessie egy vadonatúj riválissal néznek szembe, egy Lilliped nevű békaformájú tablettel, és a történet szerint Bonnie már 8 éves, és a környéken minden gyerek a kijelzőkre tapad, sőt, online csoportokban cikizik Bonnie-t, amiért még mindig játékokkal játszik. És bár a film nem ad kész receptet a probléma megoldására, a szakértők, a terapeuták és a szülők szerint nagyon sok ponton betalált a mozi üzenete. Például Tom Hanks, ő ugye Woody hangja, egy interjúban kiemelte azt a jelenetet, amikor a játékok kinéznek az ablakon, és a város nézve minden gyerek szobából a telefonok kék fénye világít vissza, hát szerinte ez a látvány ma már konkrét rettegéssel tölti el a szülői szíveket. Na de állítólag a filmnek már van egy olyan pozitív hozadéka, hogy egyre több amerikai otthonban teszik le a tabletet, mert hogy ez az üzenet nem csak a felnőtteknél, a szülőknél talál be, de a gyerekeknél is. Na hát akkor hozom Taylor Swiftet és az aktuális kedvencet tőle, ez az Opelite.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban pedig az a román DJ, producer, énekes, egykori boyband tag, Accent, aki újra gondolt egy korábbi bomba dalukat, a Kylie-t, Sarah-nak és Misha Millernek köszönhetően pedig új vokát kapott. Don't Leave, már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

Rádió Esztégyen. A lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jami.

0: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
6: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
5: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
7: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál délután 5-ig Kismárti. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. Kedvenc vöröshajú barátunkat hozom Ed Sheerant, az USA-ban turnézó angol szupersztárt, aki hát biztos izgul már, mert hogy ma este Norvégia-Anglia negyed döntő a foci VB-n. Megnéztem magyar idő szerint 11 órakor, a otthoni idő az délután 5 óra, a helyszín pedig Miami Stadion, Florida. Hát Ed Sheeran biztos behütött a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára itt van a foci VB döntője, ha már ugye Ecsiren kapcsán emlegettem az előbb. Július 19 vasárnap lesz egy iszonyú látványos záróünnepség is, sztárparádéval Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Coldplay is fellépnek majd. Hát akkor most hozok egy olyan dalt, ami a gól öröm himnuszá vált az elmúlt jó pár évben. Használta az AC Milan, a Bayern München, a Real Madrid, és hát különböző válogatottak a nagy tornákon, például Európa-bajnokságokon, és hát persze a világbajnokságok góljainál is. Topic A7S és a Cairncraft 400 Better Day az újra gondolt verzió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most Sam Feld barátunkkal bulizunk együtt, aki ugye ott volt a születésnapi fesztiválunkon, a 2026-os buliban. Többször járt már egyébként Magyarországon, több zenei fesztiválon, és amikor Kygo a világkörüli turnéján volt 2024-ben, és fellépett az MVM Dome-ban, akkor többek között Sam Feld volt a warm-up DJ, meg Clanke Russell is. Őt hozom most, ezt a dalt is hozta Budapest Parkba. Ez a Heart Like Mine.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban például az a DJ, David Guetta, felfedezettje, mentorátja, aki a héten érzelmes búcsút vett Bonnie Tyler énekesnőtől. Ugye a héten jött a szomorú hír, hogy 75 éves korában elhunyt. Májusban Bonnie Tylert sürgősségi műtétre vitték a portugáliai Faróba, ahol mesterséges kómába helyezték a felépülésének az elősegítése érdekében, de sajnos a héten jött a szomorú hír. És hát Hypoton nem csak szemlélője volt, meg csodálója az énekesnőnek, de volt egy közös dala, a Together, ami David Guettával közösen készítettek el. Természetesen David Guetta is megemlékezett az énekesnőről egy posztban a héten. Hypotont hozom nem sokára a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Esztégyen. A lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regáli

0: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a Dino film motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
8: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
9: Add át magad a nyárnak! Minden mást mi adunk hozzá! Vásárolj nyaralás közben is! A 30 éves Penny-ben! Pici áron! Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint, a Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
10: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega, paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
11: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
12: A Big George Property bemutatja. Új lakások 10 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
13: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
14: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a visszavárt. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy csepp játék bármikor belefér. Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
15: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló friss, marinált csirkefelső combfilé 13% kedvezménnyel 1299 forint. Mindig Aldi.
16: Az Annagóra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. Annagóra.com.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A legnagyobb szupersztárok énekelnek ebben az órában is. Most például Lady Gaga, de itt lesz a Coldplay, elhozom Eva Max-dalát, Teddy Swims, micsoda csapat, 5 órától Cookie Mix-el, és nem csak egy, de 2 órán át, mert hogy megújult a Before Party Show is, nem csak a live mix, úgyhogy 2 órán át szólnak a mixek. Ja, az Abrakadabra dalról jut eszembe, azt is elárulom, hogy melyik sztárral lehet összefutni Magyarországon, azon belül főleg Budapesten a Harry Potter című filmből. Nagyon izgalmas, hozom Lady Gagát.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és az előbb mondtam, hogy hát elárulom, hogy ki ez a színész, akivel összefuthatunk akár Budapest utcáin is a napokban, vagy ezen a hétvégén a Harry Potter című filmekből is ismerős lehet, hát nem is akárki, tudjuk ki. Ki sem mondhatnám a nevét, Ralph Fiennes színészről van szó, Voldemort nagyúr, Muglik közé keveredett, ráadásul Aragornnal egy társaságban, Viggo Mortensen színészről is, róla is készült egy fotó, hogy az egyik erzsébetvárosi budapesti étteremben fotózkodnak a stábbal, a személyzettel. A színészek Szabó István legújabb, a Gyertyák csonkig égnek című Márai Sándor adaptációját forgatják Magyarországon. Szóval ha ezzel a párossal találkoznánk, nem a szemünk káprázik, vagy ilyesmi. Ti ezt

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Jövő hétvégén, július 19-én jön a foci VB döntője, és egy eddig még sosem látott Super Bowl félidei showműsorra emlékeztető grandiózus záró produkció. Tényleg nagyon komoly a sztárparádé, nem aprózták el, az biztos. Egyébként itt a művészeti vezető, ez a Coldplay frontembere Chris Martin. Ők is fellépnek, a Coldplay csapata, a BTS, Shakira, aki hát ugye azon szoktak poénkodni, mert többször kijutott a foci VB-re, mint az egykori párja, a focista Gerard Piqué, mert hogy olyan sokszor fellépett. Madonna, őt nem tudom, hogy mondtam-e. Ja, és a Justin Bieber is csatlakozott a stábhoz, úgyhogy nem semmi. Coldplay, Sky Full of Stars, ezt hozom most.

Micsoda dal! Mark Ronson, Miley Cyrus itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy. 5 órától Cookie Mix-el 2 órán át indul nem sokára a buli, én Kismerti pedig legközelebb holnap délelőtt jövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára, 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kasbóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény nyár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Miénk lett a tér?
8: Hooligans Klub 77, Wolfka Tibent, Péter Flamis, Duna Művész Együttes, Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt.
7: Jó zene, finom ételek, italok. Július 16-tól 19-ig. Irány Hévíz. Gyertek el. A belépés ingyenes. További programok hévíz.hu.
9: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
10: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
9: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
11: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
12: Képzeld, az Anna Góra Aquaparkban egész nap vízicsúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámmedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
13: annagora.com.
14: Idén újra jön a Bor Zene Zala. Július 16-a és 18-a között bulizz velünk a Kis Balatonnál. Három napon át élő koncertek, zalai borok és igazi nyári fesztivál hangulat vár. Színpadon Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Mája Lex és Osler, Párnogrász, valamint Kökény Attila és a Koncai Szimfonik. Jegyek kányavári.mytix.hu.
15: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
16: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
17: Brian Jones egyébként azt mondja, hogy szerinte a biotechnológia és az AI az mi vagyunk az átmeneti generáció, mi még meghalunk normálisan, de hogy a következő generáció már annyira összefonódik majd az AI-jal és a biotech-kel, hogy megváltoztattatják a halál időpontját. Nem azt mondja, örök élet, de hogy 120-130 lesz, és neki ez a mozgalma, ez a Don Dye nevezetű mozgalom.
18: Hogy egy ilyen zöld, vagy milyen piros terápiát, piros terápiát szobába üldögélek, és mérem magam állandóan, meg abrokos tarisznyával eszem ezeket a szarokat. Igen.
17: Van az a mondás.
19: Hát én is ugyanezt mondom nektek. Ha egyáltalán nem akarok így élni, ezt mégis mindig ez a vég.
17: Igen. Van az a mondás, amikor szarú voltál, akkor a cigi meg a piót volt mellette, még ki más lett volna, a brokkoli? És mennyire így van? Ők mindig melletted voltak.
16: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
8: Rádió 1-en.
16: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

egy majdnem klasszik musikait nálunk. Monsieur Bob Sinclair, World Hold On. Milyen jó volt ez, nem? Allé up, hangra maximálisan. Mixereknek tekezik ez imás legereket egészen 19 óraig.

Rádio és a Gégezi, ma is legjárva, de jó volt ez, nem? Közi Biza! És fresh volt egy kis Avicii hangulat, és egy igazi funky hangulat is, nem? Allez, büszke vagyok!

Mindenki, ami jó, ami igazi nyár, ami igazi sláger. Érkezik akkor Cookie és Kanel, milyen furcsa bekonferálni a saját dal. Megetszem adom a szám címét, Fire Italia jó egyen!

9 óraig együtt bulizunk, nincs mese, jó? Hangjára maximálisan, és minden rendben lesz. Volzerb és Mwakid imatám. Most is érkezik DJ Regal, és a szám címe Ride It. Ez egy Damian Harrison remix. Na, még szép. Jól vagytok? Minden oké? Süt a nap, jó a víz? Szól a jó zene? Mi kell még? Jó, tudom, hogy semmit maradjak. 15 percig nem beszélek. Mit szerek nektek? Allé, hopp, kukikám!

0: Before Party Show Summer Edition. Ok? Ok. Chi vede la cosa che chiude là? El Mondiam. Il casic Offenbach. Overdrive. E ci parma shot per smulva. I socket che svizzetti.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Guards, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 101.3 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Utaz velünk a középkorba sümegen. Megújult történelmi lovasjátékok, mongol lovaskaszkadőrsó és középkori lakomák várnak július 14-től heti 4 alkalommal. Fedezd fel a sümegi vár interaktív kiállításait, a számos múzeumot és lovakkori látnivalót, az életre kelt középkori hétköznapokat, és kóstold meg a magyaros ízeket a várcsárdában. Sümeg. Kalandok és élmények az egész családnak. www.hotelkapitány.hu.
2: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega, paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
3: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
4: A Big George Property bemutatja. Új lakások 10 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
5: Bobó Fun Park, a nyár fix programja a Balatonnál. Kánikula, ugorj be, strand előtt vagy után. Esik, akkor is vár a fedett aréna. Ninja pálya, trambulin, mászófal, kötélpálya, virtuális valóság, élmények több korosztálynak. Vásd meg a jegyed online most 5% kedvezménnyel. Bobó Fun Park.
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
7: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is! Csütörtöktől vasárnapig fél kiló friss, marinált csirkefelső combfilé 13% kedvezménnyel 1299 forint. Mindig Aldi!
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió Egy esti mix műsorában.
8: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: His Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ágya vagy csak igazi, ma is legjár megy. Mit mondtam nektek, lányok, fiúk? Hát nem hazudtam. 18-től 19 óraig mixerek tovább az igazi imás legereket, itt a Rádió 1-en, mert igen, Before Party Show Summer Edition, és ahogy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik az a francia duet DJ, oh yes, Offenbach, és a szem címe Overdrive. Még egyszer kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, hangjára maximálisan, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Na gyerünk, hadd szóljon!

dobtam, nem baj, van egy ilyen, a legalább ez egy élő műsor, ugye? Érkezik francia DJ, a kedvenc francia DJ-m, Hüzsel, és az a bombasztikus nyari sláger, mikor a csajok ráznak jobbra,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
3: Miénk lett a tér?
4: Hooligans Club 77, Wolfka Tibent, Péter Flamis, Duna Művész Együttes, Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt.
3: Jó zene, finom ételek, italok. Július 16-tól 19-ig. Irány Hévíz. Gyertek el, a belépés ingyenes. További programok hévíz.hu.
5: A Big George Property bemutatja. Új lakások 10 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
6: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
7: Nyári program kavalkát Sümegen. A sümegi vár és várbirtok egész nyáron különleges élményekkel vár. Történelmi lovas játékokkal, mongol lovas kaszkadőrsóval. Július 26-án pedig a Pannonvár Színház elhozza a legendás Padlás musicalt. Egy varázslatos történet barátságról, álmokról és szeretetről Presser Gábor felejthetetlen dalaival. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalán.
8: Bobó Fun Park, a nyár fix programja a Balatonnál. Kánikula, ugorj be, strand előtt vagy után. Esik, akkor is vár a fedett aréna. Ninja pálya, trambulin, mászófal, kötélpálya, virtuális valóság, élmények több korosztálynak. Vásd meg a jegyet online most 5% kedvezménnyel. Bobó Fun Park.
9: Az Annagóra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. Annagóra.com.
10: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
11: Brian Jones egyébként azt mondja, hogy szerinte a biotechnológia és az AI az mi vagyunk az átmeneti generáció, mi még meghalunk normálisan, de a következő generáció már annyira összefonódik majd az AI-jal és a biotech-kel, hogy megváltoztattatják a halál időpontját. Nem azt mondja, hogy örök élet, de hogy 120-130 lesz, és neki ez a mozgalma, ez a Don Dye nevezetű mozgalom.
12: Hogy egy ilyen ződő, vagy milyen piros terápiát.
11: Szabálok.
12: Piros terápiát szobába üldögélek, és mérem magam állandóan, meg abrokos tarisznyával eszem ezeket a szarokat.
11: Igen. Van az a mondás.
13: Hát én is ugyanezt mondom nektek. Ha egyáltalán nem akarok így élni, ez mégis mindig ez a vége. Igen.
11: Van az a mondás, amikor szarú voltál, akkor a cigi meg a piót volt melletted, még ki más lett volna, a brokkoli. És mennyire így van. Ők mindig melletted voltak.
10: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
14: Rádió 1-en.
10: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai slágér megy, ez volt Infinity, Infinity, ezt imádunk. Mi most következik, ennek fiúk? Ez egy igazi klubzene. Hát úgyis szombat van, ma este sokan mennek bulizni, ugye? Akkor jön az isteni, de szeretem tényleg, ajaj, elmondhatom? Jó. Melizos, Mix Masters, My Life is a Disco. Hölgyeim és uraim, most tényleg fontos, amit fogom mondani. Ha valaki szereti a jó zenét, ez muszáj szeretni, oké? Okay? Before Party Show, Summer Edition egészen 19 óraig. Nem beszélek, csak mixelek, jó? Jó lesz nektek? Buri, buri, buri, buri! Hallja, kukikám, akkor ne dumáljál!

0: Arra újra a zene érkezik, Laj, Get Lucky!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
6: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
7: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.

0: A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió Egy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Egy. Indul a Rádió Egy kívánság műsor Kukival és az igazi

0: Araki kértőlemezedik kedvencem Alex Kenji és Bambole, egy jó kis latin hangulat, de ki az aki? Halló, halló!
1: Szia, Niki vagyok, és szeretnék kérni számot.
0: Na, és kinek szeretnéd küldeni?
1: A kisfiamnak szeretném küldeni, 12 éves lett a kisfiam, és szeretném neki küldeni ezt a számot, ma van a bulija, és szeretném, hogyha örülne neki.
0: Na, még szép. Sokan vagytok?
1: Igen, nagyon sokan vagyunk, vagy 40-en legalább.
0: Az igen, és keresztneved a fiának, szabad tudni?
1: Mikey.
0: Na, jó van, akkor boldog születésnapot kívánunk neki, jó bulizás nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm én is, további szép napot.
0: Neked is, szia. Még egyszer boldog születésnapot kívánunk neki. Érkezik akkor Alex Kenji, Bambola itt a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Élő kívánság műsor, 20 óraig, a vonaltusó végén, újabb kedves telefonáló, halló, halló!
2: Szia, szia Kuki, Flóra vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok.
1: Érvezed az a jó kis időjárás?
2: Igen, igen, én szeretem a nyarat, úgyhogy örülök ennek a melegnek.
1: És szerintem ez pont jó, mert nem az a meleg-meleg, ami taszító, az a kanikula, ez pont jó, az a 30-31-32 fok, tökéletes. Jó van, jó. Na, kértél tőlem, kettőjül tudom, ugye?
2: Igen, igen, ezt a számot szeretném kérni, igen.
1: Oké, szabadulni kinek szeretnéd küldeni?
2: Igen, a családomnak szeretném küldeni egy házas faluba.
1: És mi lenne az üzenet?
2: Nagyon szeretem őket, és most már régebben találkoztunk, úgyhogy nagyon hiányoznak.
1: Hát akkor tessék a leggyorsabban találkozni, jó? A leghamarabb, jó?
2: Igyekszünk, igen.
1: Én ezt kívánom, köszönöm szépen a telefonáltál, jó legyél, vigyázz magadra, jó?
2: Köszönöm szépen, köszi!
1: Ciao, ciao, szia,
2: ciao, szia!
1: Érkezik Kato és John, igen, a szám címe Turn the Lights Off, egy kis információ, ez egy DJ Dark Remix itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kívánságműsor 20 óráig, remélem, hogy jól vagytok, és ha van a túlsó végén, ki ez ma szerencsém?
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de?
1: Ah, monsieur Viktor, aki állandóan telefonál, és mindig jó kedve van. Mit jól csinálsz?
2: És mindig valami újdonságot csinálok.
1: Na.
2: Most egy strandon készülök rendezvényhez hangosítani.
1: Nagyon jó.
2: És szétnézek, megnézem itt az embereket. Mennyi energiát pazarolnak el a mozgással. Ezeket valahogy fel kéne fogni, és mondjuk világítani vele.
1: Jó. Sokan vannak, jó lesz a buli?
2: Én reméljük. Jó idő, jó volt, meleg volt ma. Reméljük, sokan maradnak.
1: Jó,
2: még vannak?
1: Jó, van, oké.
2: Okay. Jó lesz az, jó lesz az.
1: Jó, van, sok sikert kívánok nektek. Taylor Swift Kettle-től, már legújabb dáltől, Opelite. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek itt a környezetemben, kis hangosítom mindjárt.
1: Jó, rendben, hát akkor hangosíts föl mindent, és jó munkát kívánok, uram, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, Taylor Swift, Opelite, ezt fogunk hallgatni, meg egyszer hangsúlyozom, ez a legújabb dal tőle itt a Rádió Egyen. Jó, kukika, mindíts be!
0: Cookie Weekend Show! Cookie Weekend Show! A Rádió Egyen!

0: Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, de nem menjetek sehova. Folytatódik a bulit a Rádió Egyen, érkezik a diszkosít egészen 21 óraig. Ma este 9-ször érkezik The World Is Mine, US Gary-vel. Holnap újra találkozunk 17 órakor. Búcsúzom a legújabb a Regan Lilivel, a szem címe Heal Me. Kuki voltam, jók legyetek, sziasztok!
2: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez a Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezmény számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
4: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
3: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
4: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
6: A döntő pillanat.
7: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
6: Gól!
0: Reklámot hallottak.
8: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
10: Tedd a szívedre a kezed, Feri, hogy egy kicsit hunyorítasz. Nem úgy nézek ki, mint egy eszkimó?
11: De.
10: Ugye? De. Ugye? Írják a hallgatók, hogy ráadásul az eszkimók torok énekelnek.
11: Igen. Ú, te nem ismered az eszkimó torok éneket.
10: De nem tudtok erről?
12: Nem hallottál?
10: Nem, én nem iratkoztam fel.
12: Adjál egy másodpercet.
10: Köszönöm. Tudtam, hogy megvolt a
11: jó. Csak közben, amíg keresi, addig megmutatom neked azt
10: de
11: a képet.
10: De te nem tudsz torokénekelni?
11: Dehogy nem. Mi mindketten jó torokénekesek vagyunk, amit a Duna torkolatánál készítettünk, tehát mindenki boldogan mosolyog, ott van Sebestyén Balázs.
12: Mondom, a túra, hogyan legyek teljesen mindenképpen nagyon előnytelen. Egy idő után már sportot üztem belőle, és direkt hülye fejet vágtam, sikerült. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hoztam.
10: Légy szíves, ne csapongjunk a torokének.
11: Ezt kezdtük el előbb, te jöttél be a torokénekkel. Most jön a torokének.
10: Igen.
12: Mindjárt megtalálom.
10: Vicces Feri, addig hangolja be. Skála?
12: Adjál még egy kis időt.
10: Ne haragudj, de ebben nincs bele semmi torok.
12: Na tessék.
11: Dehogy ne, figyelj.
10: Megint az előzményeit gondolgat? Hát nem hiszem el.
12: Mutatom.
10: De ez most egy duel?
12: Itt azt mondja, hogy fáradj be a kunyhomban.
10: Ez az. De ez konkrétan
12: ez kimó éve.
10: Azért nehéz napot felnőni.
12: Érted, hogy
11: ez egy gyerekdal.
10: Gondolj bele, anyád oda benne főzi a krumplis tésztát, és nem mehetsz be, mert nem tudod, hogy mit jelent a dal.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
14: Disco!
15: Disco! Disco!
14: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
16: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Indul a diszkurs, itt rádiósok, kérem szépen Bárány Attila mixel, aki nincs itt, viszont kétharmadban itt vagyunk, a Hanvai meg a Junior.
17: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Itt vagyunk kettesben, ugyebár, és megyünk egészen este 9-ig. Már is kezdünk, jön a Science Beat korongja itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy a diszkurs, itt rádiósokban.

0: Rádió Egyen.
1: Igazi mai sláger követ igazi mai slágert.
0: A DJ pultban DJ Junior.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, de az ő muzsikájával, DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel, és azzal az információval, hogy bejött egy vadonatúj diszkosít aktivizáció méghozzá július 31-e péntekre. Ott fogunk egy nagy fesztiválon, egy nagy fellépő után játszani Kecskeméten mind a hárman egyszerre.
1: És hát a következő dalból én is készítettem egyébként a saját eredeti valódi DJ Junior remixet, ami kikerült már az elmúlt héten vasárnap a YouTube csatornámra. Valamint kiraktam a Gadja So Many Times-ot is DJ Junior remixbe, ezt is játszottam már egyébként. Ez szerdán, és most pénteken tegnap megjelent a saját dalom, a Day by Day, ennek ott a klipje szintén a YouTube csatornámon. De hogy miről beszéltem, hát Tame Impaláról, és jön ez a bizonyos Dracula, amelyből Bárány Attila csinált egy saját eredeti valódi remixet az ő fajtájából, úgyhogy ez szól most itt a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között a diszkosítben.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnölő diszkós itt a rádió, egy ilyen 20 éve itt vagyunk veletek, és a 21. születésnapot is szeretnénk majd megünnepelni, ez valamikor december elején lesz a dátum, azt hiszem már be van írva a naptárunkba, úgyhogy készüljetek, de addig még jó néhány fesztiválon, klubban ott leszünk, és lesznek olyan különleges esték, amikor nem is mondhatjuk el, csak meglepetés vendégek vagyunk egy bizonyos eseményen, de érkezünk, és ezen kívül vannak még hétköznapok is, amelyeken szerintem ráérünk mindannyian, úgyhogy ha úgy gondoljátok, hogy bármilyen céges rendezvényre vagy magánrendezvényre szeretnétek meghívni a diszkósítót, akkor bármelyikünket keressétek bizalommal.
1: Ne tessék elfelejteni, hogy vége a mai estének itt a Rádió 1-en, és vége a diszkósít rédiósónak. Én érkezem Balatonfüredre, utána pedig jövök vissza fővárosba ide Budapestre. Tetőtől talpig Fehérben szórakoztatok majd egy nagyot, vasárnap pedig Budakalászon teszem majd ugyanezt. Most pedig jön Hugel, akit végre meghívtak Magyarországra. Óriási érdeklődés van a parti iránt, egy biztos, hogy én ott leszek. Végre péntekre hívtak egy fancsávot, akit egyébként nekem már volt szerencsém tavaly meghallgatni Ibizán. Most tőle érkezik egy dal, a David Guettával közös Shine itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is láger megy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy diszkosít Radio Show, Bárány Attila nélkül, az ő muzsikájával, DJ Junior, és jó magam, Hambai Pícsi.
1: Igen, és hát annyit akartunk mondani, hogy azon kívül, hogy Kecskeméten ugye találkozhatunk, tényleg ez egy nagy fesztivál egyébként, és a nagy fesztiválra már először beírtak minket, aztán úgy, nem tudom mi, hogy valami kikerült a nevünk, aztán most beszéltem a tulajdonosra, és most nagyon úgy néz ki, hogy minden rendben van, és egy nagy fellépő után a nagy színpadon lesz diszkosít, méghozzá két órán keresztül majdnem együtt fogunk játszani hárman, tehát ez egy ritkább esemény, amikor tényleg együtt állunk a pultba, és back to back pörgetjük az igazi mai slágereket, meg a diszkosítás kedvenceket az elmúlt 20 esztendőből mindent. Ez tehát ma július 31-én pénteken éjszaka lesz. Most viszont megyünk tovább, Bárány Attila mixel, és Majestic és Marsha Jefferson, valamint a Salomon Desk közöse. Ez a Life is Simple, Move Your Body a diszkosítben.

0: Ez a rádió egy esti show-ja, a Diszkosít Rádió Show, kérem szépen. A Diszkositnak egyébként van Diszkosít adások csatornája a YouTube-on, ott minden feltöltődik, folyamatosan tracklisták minden föl vannak. Szerintem már legalább 5 éve tölti ezt a Nagy Csabi barátunk, úgyhogy ott mindent megtaláltok, minden infót, minden mixet, amit mixeltünk külön-külön és egyben is, akár a szülinapi mixünk is megtalálható rajta, amit a Budapest Parkban csináltunk a rádió szülinapon, úgyhogy menjetek föl rá. Ezen kívül van a Diszkosít YouTube csatorna, amelyen pedig az összes klipünk és remixünk elérhető, megnézhető, úgyhogy azt is kövessétek.
1: Miután elmondtam már, hogy ma este, illetve vasárnap hol fog pörgetni, egyből eszembe is jutott, hogy jövő héten pedig egy nemzetközi eseményen, egy sport eseményen fog szerda, csütörtök, péntek, szombat és vasárnap is játszani, tehát az sem lesz rövid, napi 4 órát, egy biztos, hogy az én kedvenc sportágam nemzetközi rangadóján fogok, ugyebár a strandröplabda mesdjén mondhatni, kicsit munkálkodni. És egészen valószínű, hogy ezt a dalt fogom játszani, bár más verzióban jön a Chase the Sun, a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a Diszkosít Rádió Show. Bang.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, Bárjántól nélkül az ő mixével, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel búcsúzunk ma estére.
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy minden egyes megjelenés megtalálható a DJ Junior videócsatornán a YouTube-on. Ráadásul pénteken kijött a Day by Day az új dalom klipje, úgyhogy csekkoljátok, nézzétek meg és kövessétek be a DJ Junior Han vagy Hun oldalt, ahogy tetszik. Ezen kívül egy csomó remixet is föltöltöttem, azok is elérhetők. Valamint én vasárnap este még mixelek itt a Rádió egyen, de jövő héten egyáltalán nem leszek, sőt, én ma este elutazom, és ha el vagyok utazva, akkor nagyon elutazom. Na, szevasztok!
0: Jaj, egész héten elfelejtettem mondani, hogy a második negyedéves 2026-os saját cuccokat, hogyha valaki szeretné tőlünk, akkor írjon nekem e-mailt a hambaipg.hu, és már is küldöm a legújabbakat, ugyebár, egy letöltő link formájában. Én ezzel búcsúzok, illetve azzal, hogy köszönöm, hogy már több mint 77 ezeren vagyunk a TikTok csatornámon. Nem elfelejteni, ma este velem, Hambai PG-vel Balatonfüred, Budapest, utána pedig vasárnap Budakalász. Ezzel búcsúzom. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: A jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Tele lesz a mai adás extra újdonságokkal, zenehírekkel, és szó lesz a jövő héten startoló Tomorrowland Fesztiválról is. Szokás szerint a Laughing Arms indítja a szombati különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
2: Hello Geri, hello mindenkinek, remélem mindenki felkészült erre a szombat estére. Jó zenéket hoztam, jó hangulatban, úgyhogy kezdem is. Faithless, Bibi Rexha, New Religion. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Laughing Arms-szal.

0: elképesztően zseniális ez a dal, a norvég Bausa és a Magnetic. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms a lemezjátszói mögött Ed Sheeran jön, és Martin Garrix ezúttal együtt.
1: Igen, külön-külön is nagyon szeretjük őket, itt a Rádió 1-ben is számtalan olyan dal van, amit Martin Garrix-től is, valamint Ed Sheeran-től is játszunk. De hát így együtt közösen ez, amit alkottak, ez 10 évvel ezelőtt is nagyszerű lett volna. Repeat it. Csak ismételni tudom önmagamat. Szeretjük őket, szeretjük őket, szeretjük őket. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Sóban a Rádió Egyen, a Laughing Arms lemezjátszóknál.
1: Szeretem, mikor ilyen zenei nagy ágyuk összefognak és alkotnak egy szuper jó dalt. Hát ilyen a következő is, amit Robin Schulz és Szigala közösen alkotott. Ez az AM to PM. Lehetne ez akár a hétvége jelzője is délelőttből a délutánba. Úgyhogy Robin Schulz és Szigalával megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Verizmán Rádió Showban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk a szombat éjszakára. A Rádió Egyet halljátok. Ez a World Is Mine Radio Show. 10-ig a Loving Arms, aztán 10-től New Week, 11-től pedig Antonio a lemezjátszói mögött. És hát volt már jó néhány különleges, meglepő kollab ebben a mai összeállításban. Jön még egy Jennifer Lopeztől és David Guettától.
1: Nem tudom, ki a legszerencsésebb, hogy Jennifer Lopez vagy David Guetta, mert hogy Jennifer Lopez csinálhatott David Guettával dalt, vagy David Guetta csinálhatott Jennifer Lopezzal. Tehát minden esetre két nagy zenei ágyúról beszélünk, hiszen a szakmájukban óriási nagy ikonok. Hát ez lett belőle. Save Me Tonight, ezzel megyünk tovább itt a rádió.

0: Szenda és Fischer meglepő párosítás, viszont nagyon jól működik a közös daluk. Ez volt a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Szokás szerint a Loving Arms indította be a mai különkiadásunkat. Merre mész tovább innen?
1: Én egy nagyon különleges buliban veszek ma részt, hiszen nappal kezdődik, és tulajdonképpen éjfélkor már vége is, úgyhogy odaérek, majdnem én leszek az Enzo, úgyhogy én nagyon szeretem mostanában ezeket a nyárias hangvételű és daytime jellegű bulikat. Többek között amiatt is, mert felfedezem, hogy vasárnap reggel mit szoktak csinálni az emberek. Ez nagyon érdekes, nagyon különleges. Szeretem ezt ízlelgetni, úgyhogy nagyon örülök, hogy mostanában egyre több ilyenben veszek részt.
0: Hát akkor sok ilyen menő daytime partit kívánok még neked. Köszi ezt a ma estét, hajrá!
1: Köszönöm, Geri, neked kitartás. Mire végzel, én is visszajárok Budapestre.
0: De jó!
1: Szia, Geri! Sziasztok!
0: Ciao, Andris! Maradjatok, rögtön jön Newvik!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
2: Campus Fesztivál. Július 22-26.

0: Élvonal. A Rádió Esztégyen, a Lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: A jövő héten a Rádió Egyet, és nyerne páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: hello mindenkinek, Newvik viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello Newvik.
1: Hello Geri, szavaztok Rádió Egyesek, fantasztikus a jó zenék jönnek, vagy néhány újdonság. Úgyhogy tessék feltökelni a hangerőt, viszont amivel indulunk, egy igazán finom darab, Out My Head, itt a Rádió Egyen.

0: szereteti a Beatportot.
1: Abszolút egyetértek veled, mivel ez tényleg egy nagyon-nagyon jó zene, jó sikerült zene, és hát így, hogy összeállt a csapat hozzá, így pedig egyszerűen zseniális. Ultranét, Jugel és Iman Angel itt a Rádió 1-en.

This is the World Is Mine radio show on Radio 1.

0: Gates-szel. Halálos iram tokiói hajszal, szerintem mindenkinek megvan a film, jön belőle egy zseniális dal.
1: Legutóbbi Rádió 1-es bulin Ráckevén egy hatalmasat bulisztatok rá, ez pedig nem más, mint a Tokyo Drift és a Teriyaki Boys itt a Rádió 1-en.

0: Rádió Show nyúvik a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Kérlek szépen, az, amiről az elején már beszéltem, hogy a hangerőt érdemes nagyon-nagyon magasan tartani, mert egy brutálisan szóló, óriási klubzene érkezik. Suburbia és a Don't Go itt a Rádió 1-en.

0: Jasmine Impala és Dracula a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban szombat este, néhány percig még New Week, itt mellettem a lemezjátszói mögött, merre mész majd tovább innen?
1: Ráckevéről indítom a szombatot, és megyek majd még Győrbe, és nem állok meg, mert holnap is még Budapesten az egyik Beach-en fogok játszani, majd Tamboy PG-vel, de ezt a Facebookon megtaláltok mind.
0: Szuper, New Week, akkor jó bulikat neked mára is holnapra, maradjatok, mindjárt jön Antonio.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A rádió.

0: starts now. The world is mine. Elmúlt este 11. Hello mindenkinek, innentől Antonio a házban minőségi klubzenékkel. Hello Anti!
1: Sziasztok Rádió 1-esek, szia Geri! Sokat nem is nagyon akarok beszélni, iszonyat sok jó zenét hoztam, iszonyat sok igazi mai slágert, amivel indulunk, az nem más, mint Kató és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en a Burn This My Radio Show-ban.

Hold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Minőségi elektronikus zene, rengeteg újdonsággal ma is itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Antonio a lemezjátszói mögött, nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön, egy nagy klasszikus felújítva, egyszerre régi, egyszerre vadi új.
1: Így köszöntöm, mert nagyon sok jó zenét hoztam köztük ezt is. Igen, Tony Romero is a Lazy ebből egy picit tovább gondolva lett, a Fed LeGrand féle Put Your Hands Up for Detroitnak egy 2026-os verzió. Szóval Tony Romero és Fed LeGrand közöse a Lazy for Detroit szól most itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgatok. Nálatok a rádió, egy szól ez a World is Mine Radio Show szombat este. Antonio a lemezjátszói mögött, igazi állistás világsztárok jönnek.
1: Így van, érkezik Jennifer Lopez és a Save Me Tonight. Azt kell róla tudni, hogy David Guetta közreműködött a dalban, úgyhogy ekkora nagy robbanás nagyon ritkán van. Jennifer Lopez és David Guetta neve egy kultusz a zenei világban. Szóval érkezik Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban, az pedig Patrick Topping és a Forget követi.

0: Planet Funk és a Chase the Sun, remélem örültetek neki itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Pár percig még Antonio a lemezjátszóknál, merre mész majd tovább innen?
1: Budapesten, itt a hegylábánál folytatom az éjszakát. Nektek kellemes hétvégét, hallgassátok továbbra is a Rádió 1-et, jövő hét szombaton pedig találkozunk itt a Third Is Mine Radio Show-ban 23 órától. Sziasztok!
0: Ciao Anti, nagy voltál ma is, köszi neked ezt az elmúlt egy órát, maradjatok éjfél után a Guest Mixben, Martino lesz a vendégünk. Ez továbbra is a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál. Ladies and gentlemen. Martino. Martino! World is Mine Radio Show starts now.
2: Elmúlt éjfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Martino guest mixel jön a következő egy órában. Jó dögös house zenékkel és nagy-nagy klasszikusokkal. Kösz, hogy itt vagytok.

Okay, so what do you call yourself? Homo CM. Homo CM.

Almost the am.

So what do you call yourself? Homo C. Ammon.

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. Nálatok a rádió, ez szól is benne a World is Mine Radio Show most Martino guest mixével és a keddi rezidensünk egyik fantasztikus dalával. Ez ugyanis Christopher és a Flow.

0: Rádió 1-et halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Remélem, jól éreztétek magatokat velünk az elmúlt 4 órában. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, további szuper hétvégét, jó nyarat, sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki egy meglepetés csóval készül a Tomorrowland-re, ezt nemrég jelentették be. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle. A Faithless dalból készítette Bibi Rexa. Ez a New Legion itt a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ezeket a legnagyobb változatosságban hozzuk most éjszaka is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a fogyarásban pedig David Guetta és egy korszakos, zseniális dal Sziával közösen. Ez a Titanium, amit már is indítok.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a Rádió egy DJ, a Stadium X és DJ Metzger Viki, aki ebben a dalban összeálltak, és egy elképesztően nagy kedvencet készítettek Sam Gray-jel közösen. És ha már nagy kedvencek, a Let You Let Me Go után Ray-t hozom már is. Ez a Where Is Your Husband?

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.